0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up, oh, bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best.

0: Nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Veszprém. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk

0: útras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? A messzire mentél vele? Jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it
4: is. Legyen a kedvenced.
2: Things will never be the same.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

Most is a Best FM-et hallgatod.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefem!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9
1: Best FM. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nősténykölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányból vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. június 26-a péntek, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fokozódik a kánikula. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a tartós extrém meleg fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Felhívják emellett a figyelmet a rendszeres folyadékfogyasztásra, a fényvédelemre, és arra, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosított a rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
3: Az oka az általában az erőteljes légkondicionáló használata. Amikor sokkal nagyobb a hőmérséklet különbség az optimálisnál, a külső tér, illetve az iroda és az autóban használt légkondicionálás által. A 10 foknál több az nagyon nem javasolt az a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl, ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
2: Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
4: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bentreket vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót, tegyünk róla bejelentést, és várjuk meg az operátor, a diszpécser ajánlását. A későbbi felelősségre vonás elkerülése érdekében senkinek nem javasoljuk, hogy saját maga intézkedjen és törje be például az autóablakot, üveget, várjuk meg a helyszínre riasztott egyenruhásokat, de figyeljünk például arra, hogy reagál-e a bentreket személy, kopogjunk, szólítgassuk őt, és erről folyamatosan egyeztessünk a 112-es operátorral, diszpécserrel, hiszen ha olyan a helyzet, akkor éppen lehet, hogy azt javasolja, hogy azonnal cselekedjünk, és például megkérdezi, hogy van-e a környezetünkben esetleg egy nagy kő vagy tégla, de ahogy említettem, a legjobb megoldás, ha megvárjuk az egyenruhásokat. A tűzoltók természetesen az ilyen helyzetekre is felkészültek. A cél egy-egy ilyen helyzetben a gyorsaság és az autóban bentreket védelme, így a legtávolabbi oldalüveget benyomják a tűzoltók, nekik van egyébként erre használható baltájuk, de speciális övegtörő kalapácsuk is van, utóbbi egyébként hasonló, mint például a tömegközlekedési eszközökön lévők. Bepókhálósodik maga az üveg, amelyeket így be tudnak lökni, vagy éppen ragasztószalaggal kívülről leragasztják az üveget, és utána ütik be azt. A cél egyébként ilyenkor tényleg a gyorsaság és a bentreket személy, vagy éppen állatvédelme. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem láttak. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni az adott idős embernek. Figyeljünk oda egymásra ezekben a meleg, hőséges napokban.
2: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. Mások mellett a Szakói, a Vasmegyeri, a Nagykállói és az Újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. Vízzel vezető árkot tisztítottak, valamint nyulgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence építését, hullámverés elleni fóliázást, meglévő gát vízzáróvá tételét és szivattyúzást is gyakoroltak. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Szerválkölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtó kezelésben is részesültek. A szerval Afrika egyik legkülönlegesebb ragadozója. A faj különleges testfelépítéséről ismert. A macskafélék között testarányosan neki vannak a leghosszabb lábai, míg rendkívül nagy fülei kiváló hallást biztosítanak számára. Bár a szerval jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Lokális támogatás, globális láthatóság. Ezzel a címmel tartott előadást Kálmán Anikó, az Alkalmazott Humántudományok Intézet professzora, a Lónyai Menyhért Szakkollégium hallgatói számára, tudatta a Nyíregyházi Egyetem. Szó esett az életen át tartó tanulás fogalmának értelmezéséről, jellemzőiről, aktuális trendjeiről és változásairól. Valamint arról is, hogy hogyan kapcsolódik mindez a munkaerőpiac átalakulásához. Hétvégén is folytatódik a zene sóstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Nyáron emellett több nagy sportrendezvényt is szerveznek. Lesz például strandfoci szuperkupa, nemzetközi kerékpáros verseny, augusztus végén pedig ismét megrendezik a Vittur Futófesztivált. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt és jó hétvégét, ugyanis ma június 26-a péntek van, és bár a hétvégén már integet a láthatáron, előtte még vár ránk egy tartalmas nap. A mai szupernapot, én Simon Norbert vagyok, Jánosok, Pálok, gratulálunk, boldog névnapot, és amennyiben ma született, akkor egy napon született Takács Nikolász énekessel, Ariana Grande, szintén énekesnő is ma született, és ma született a vonalkód, ugyanis a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Egyesült Államokban 1974-ben történt meg a mai napon, hát azóta meg az önkiszolgáló kasszáknál lényegében már nap mint nap használjuk, csipogtatjuk le a termékeket. 77-ben a mai napon Elvis Presley utolsó koncertje volt Indianapolisban, és 1987 óta ma van a kábítószer ellenes világnap. Az ENSZ kezdeményezésére ezen a mai napon világszerte a megelőzésre, az egészséges életmódra és a fiatalok tájékoztatására helyezik a hangsúlyt, mi pedig az ébresztő dalokra, ugyanis a nyár és a zene az mindig jól megfér egymás mellett. Jó reggelt, szép napot!

időjárás jelentése, folytatjuk a péntek reggeli best reggelt. Hát túlságosan sok jó híre ne számítson. Ma még jócskán rákapcsol a forróság, délután ma Nyíregyházán már 36 fokos forróságban lesz részünk. A perzserő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják meg kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol nem fog. Mérsékelt lesz majd az északi-észak-keleti szél, és hétvégén pedig meg fogunk főni a saját levünkben. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben pedig helyenként élénk lesz a légmozgás, ugye tudja, jön a hajszárító funkció, és tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban Nyíregyházán 40 fok várható. Vasárnap sem jön semmilyen lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, nehogy már tudjunk egy jót aludni. Délután pedig vasárnap 41 fok várható Nyíregyházán, forró levegő, perzserő napsütés, felhők nélkül abszolút kánikulai hétvége vár ránk.

0: zenéket szeretik.
1: Húrolnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
2: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: szétvert jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot, figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bentreket vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látunk. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
2: Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Közlekedési hírek péntek reggel itt a Best reggelben. Kézi erővel végzi a fűnyírást a Magyar közút, a Kert utcán, az Incédi soron, majd pedig a László utcán folytatódnak a munkálatok. Akik ott dolgoznak, sok kitartást kívánunk, és remélhetőleg van náluk elég víz. A Rákóczi új utcak találkozásánál pedig közműfedél helyreállításán dolgoznak. A munkaterületet jelenleg bójával jelölték, ezen kívül ráadásul 30-as sebességkorlátozás is van érvényben. A Vai Ádám körúton pedig a Nyírtávhő dolgozik, korszerűsítési munkálatok vannak, legyenek itt is figyelmesek, valamint hát láthatjuk azt is, hogy kábelfektetési munkák jelentenek kisebb akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet, akik a szabadon dolgoznak akár az utakon. Tényleg kitartást kívánunk, ha pedig közlekedik, akkor számoljon azzal, hogy bizony ilyenkor az emberek jóval-jóval bágyattabbak az utakon, amikor nyom minket a meleg, szóval az extra figyelem, az bizony szükséges. Jó utat, balesetmentes napot!

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, itt a péntek, jön a hétvége, és amennyiben érdeklődik a nyíregyházi hírek után, akkor a reggeli kávé közben érdemes nézni a honlapunkat is, bestfmnyiregyháza.hu. Ha kattint a helyi hírekre, olvashat többek között tájékoztatást a vízkérdésről, ami ugye a kórházat érinti. Olvashatja azt, hogy országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a szárazság miatt, valamint hogy tovább bővül Nyíregyháza kerékpár forgalmi hálózata. Fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokúra emelik majd a riasztást, és brutál erős UVB sugárzás is várható majd. Már a mai naptól is. Köszöntse fel a János és a Pál ismerőseit. Ők a mai névnaposok, és ma van a kábítószer ellenes világnap. Ha pedig nézzük az időjárást, hát nem semmi, amit itt látok. 36 fok várható ma Nyíregyházán. Ugye holnaptól szombaton jön a harmadfokú riasztás, nem hiába. Például szombaton 40 fok várható, vasárnap pedig 41. Trópusi időjárás, csapadék nélkül.

0: a legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A megszokott hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, viszont a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében torlódás tapasztalható. Kézi erővel végzi a fűnyírást a Magyar Közút a Kert utcán, Incédi soron, majd a László utcán folytatódnak a munkálatok. A Rákóczi új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterület bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás is érvényben van. A Vai Ádám körúton a nyírtávhő véges korszerűsítést, óvatosak, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Legyenek körültekintőek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zene sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
2: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt ez a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl, ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt, fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
1: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. Mások mellett a Szakói, a Vasmegyeri, a Nagykállói és az Újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zene sóstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, június 26-a van, nyári péntek, amikor már levegőben van a hétvége, és itt a Best reggelén Simon Norbert vagyok, valamint a horoszkóp, ami irányt ad a pénteki naphoz. Rögtön kezdünk is a kosokkal. Ma nehéz lesz egy helyben maradnod, egy spontán ötlet vagy pedig meghívás. Sokkal csábítóbbnak tűnik, mint a kötelező feladatok. Bikák, a péntek nálad most a kényelmes pillanatokról szól, jól esik majd egy lassabb ebéd, egy hűsítő ital, vagy pedig egy nyugodt este a szabadban. És az ikrek? Valaki feldobhat egy váratlan programot, amire elsőre nemet mondanál, érdemes azonban elgondolkodni rajta és végig gondolni, mert hogy kellemes élmény lehet belőle. Rákok, ma különösen jól esik olyan emberekkel körülvenni magad, akik mellett nem kell megfelelned, a könnyed társaság fel fog tölteni ugyanis energiával. Oroszlánok, a nyári péntek neked kedvez, könnyebben kerülsz a figyelem középpontjába, és ma még élvezni is fogod ezt a szerepedet. Szűzek, te pedig a hétvégén rájössz, hogy nem minden feladat vár azonnali megoldásra, a világba akkor sem áll meg, hogyha egy kicsit lazítasz. Mérlegek, ma a hangulat fontosabb lesz, mint a program. Egy kellemes helyszín vagy egy jó társaság emlékezetessé teszi majd ezt a mai napot. Skorpiók, nálad pedig egy váratlan beszélgetés érdekes gondolatokat indíthat el benned. Lehet, hogy egy új nézőpontot kapsz majd valakitől. Nyilasok, a kalandvágyad ma különösen erős. Már egy kisebb kitérő vagy pedig spontán döntés is olyan érzést adhat, mint hogyha nyaralnál. Bakok, te pedig hajlamos vagy még egy utolsó nagy hajrát beletenni a hétbe, ma viszont jobban jársz, hogyha hagysz magadnak időt a feltöltődésre is, pláne ebben a melegben. Vízöntők, valami szokatlan, vagy pedig váratlan történhet a nap folyamán, nem feltétlen nagy dolog, de feldobhatja az egész péntekedet. Valamint a halak, a nyári esték hangulata ma különösen közel áll hozzád. Egy séta, egy jó beszélgetés, vagy csak egy langyos levegő is kellemes élményt adhat, tehát nem hogy langyos levegő lesz, hanem ma már 36 fokot várunk Nyíregyházán. Szikrázó napsütés. Vissza!

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

Jó reggelt, ő volt Inna, és ez volt a hát szó szerint is lehetjük azt, hogy forró. Forróság várható a mai napon Nyíregyházán, 35 fokra számítunk, és ez még csak több lesz, és ilyen forró pénteki napon nagyon sokan az utat rögtön a Balaton felé veszik, akár vonattal, és bizony másodfokú hőségriasztás van érvényben, amelyet holnaptól már harmadfokúra emelnek a MÁV csoport a legforgalmasabb vasút és buszállomásokon. Köztük Nyíregyházán is ingyenes ivóvízzel, párakapukkal és megerősített járatokkal készül a kánikulára, és persze a balatoni csúcsforgalomra. A nyári hőség és az iskolai szünet miatt a következő napokban jelentősen megnő a Balaton felé tartó utasforgalom, akik a Balatonhoz indulnak, érdemes klímaberendezéssel felszerelt járatot választani. A déli parton például a Balaton Intercity

A legnagyobb visszautazási hullám pedig vasárnap várható. Abszolút tombol a nyár, abszolút kánikula, ma 35 fok várható. Holnap már megközelítjük a 40-et, és vasárnap pedig át is léphetjük a 40 fokot.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9 Best.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervákölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gramm között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb

Itt a péntek, jó reggelt, egy forró nyári hétvége áll előttünk. Az nem baj, hogyha magunkba locsoljuk a vizet, sőt, kell is, viszont máshol nem nagyon kellene. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízközmű Szövetség az extrém meleg időjárás miatt. Arra kérik a felhasználókat, minket, hogy locsolásra ne használjuk a csapvizet, és hogy csökkentsük a locsolás gyakoriságát. Emellett pedig mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldjuk meg. A kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti sajnos a hatását. És mi a helyzet az árammal? Ezen a nyáron még nem dőlt meg a tavalyi áramfogyasztási rekord, de a továbbiakban azért van erre szansz. Eddig június 19-én pénteken volt a legnagyobb a rendszer terhelés, este 8:45-kor elérte a 6075 megawattot 26 Celsius fokos napi átlag hőmérséklet mellett, és tavaly a nyári csúcsdöntés pedig június 26-án történt, amikor is 6766 megawatt volt a maximum, napi 30,3 Celsius fokos átlag hőmérséklet mellett. Az abszolút csúcs pedig 2024-ben volt július 16-án, akkor a rendszerterhelés elérte a 7036 megawattot. Hát ezen a hétvégén én megmerem kockáztatni, hogy közel leszünk valószínűleg a klímák miatt a csúcsdöntésben, az áramfogyasztás tekintetében is. A dátum pedig önmagáért beszél, ez a hatosok napja 2026 06 26.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A megszokott hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, viszont a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében torlódás tapasztalható. Kézi erővel végzi a fűnyírást a Magyar Közút a Kert utcán, Incédi soron, majd a László utcán folytatódnak a munkálatok. A Rákóczi új utca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, a munkaterület bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás is érvényben van. A Vai Ádám körúton a nyírtávhő véges korszerűsítést, óvatosak, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Legyenek körültekintőek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Itt a péntek reggel, és itt a Best FM és a Best reggel, és Simon Norbert vagyok, és itt a fogyasztóvédelmi rovatunk is. Több lemmagból készült élelmiszert von ki a forgalomból, a kazasztáni alapanyagból előállított Dénes Natura, miután az ellenőrzések során megengedettnél magasabb hidrogén-cianid tartalmat mutattak ki bennük. A Nébi pedig most arra kéri a fogyasztókat, hogy az érintett termékeket ne használják fel. És szintén tegnap közölte a Ferrero, hogy fémdarabok miatt visszahívják a Nutella muffin egyik tételét. A Nébi pedig arra kéri a vásárlókat, hogy vigyék vissza a vásárlás helyére. A pontos minőség megőrzési időt az érintett két terméknél pedig megnézhetik a Nébi oldalán. Indulnak az ellenőrzések is, itt a nyári július 1-én indul a NAV ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Ellenőrzésre számíthatnak például a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Mindjárt hírekkel készül Andra is, 8 órakor hozza majd a legfrissebbeket a mai Best reggelben. Jó hétvégét!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömtelibb iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladék udvarokban várjuk.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között és autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
5: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Rendkívüli hőség sújtja az országot, figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek évféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
7: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bent rekedt, vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látunk. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
6: Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy új...

0: Jön a kánikula, jön a kánikulát, itt van, és ez még csak fokozódik. Holnaptól 3 fokú lesz majd a hőségriadó, és igazából felhívják a figyelmet arra, hogy spóroljunk, takarékoskodjunk az ivóvízzel, az árammal. Könnyen túlfogyasztásba eshetünk, és itt a hír, későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én értünk el, ugye tegnap előtt. Ez csak nem 1 hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látás amúgy kedvező fejlemények tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban fontos óvatosan értelmezni ezeket a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll, éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. A magyarországi túlfogyasztás napja pedig azt mutatja meg, hogy ha a világon mindenki úgy élne, mint hazánk lakossága, az emberiség mikorra használná fel a Föld 1 év alatt megújulni képes erőforrásait, hát úgy félúton. Június 24-én van ez. A javulás hátterében amúgy többek között az állhat, hogy az ipari termelés az elmúlt években visszaesett, ami átmenetileg mérsékelhette a hazai erőforrás felhasználást és a környezetterhelést, illetve a fogyasztás növekedése is visszafogottabb volt. Ebből a szempontból továbbra is amúgy az uniós rangsor sereghajtói közé tartozunk. Ebben a hőségben persze figyelni kell a környezetünkre is, egy kis szikra már problémát okozhat, országos tűzgyújtási tilalom van életben. Érdemes ezt majd a hétvégén is szem előtt tartani, meg jó hétvégét, jó izzadást. A lakásokban olvadnak a tükrök, a Best FM-ből pedig szólnak az ébren tartós lágerek ma reggel is.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9

0: Jó reggelt, rövidesen érkezik a péntek reggeli csak 10 perc rovat is. Komoly veszély a digitális világ. De pontosan miért? Ez a kérdés, és jönnek a válaszok Dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel itt a Besten pontban 8:30-kor, és rövidesen érkeznek majd a nyugdíjas szép kártyák, és azt mondjuk pontosan még nem tudjuk, hogy mikor, de a tervek szerint élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lesz majd használható a nyugdíjasok számára bevezetésre kerülő szép kártya. Használata pedig várhatóan némileg eltér majd a megszokott szép kártyától. A nyugdíjasok évente legfeljebb 200 000 forintot kapnak majd szép kártyán, ám nem mindenki ugyanannyi pénzre számíthat. A tervek szerint 250 000 forint alatti nyugdíj esetén 200 000 forintot, a 250 és 500 000 forint közötti járadékkal rendelkező nyugdíjasok pedig 100 000 forintot kapnak a kártyájukra, az ennél magasabb nyugdíjjal rendelkezők pedig kimaradhatnak a juttatásból. Várhatóan mintegy 1,1 millióan kaphatnak majd a fentiek tükrében 200 000 forintos nyugdíjas szép kártyát. Egyelőre azt még nem tudni, hogy mikor. Viszont ahogy már mondtam, a csak 10 percet nagyon is jól tudjuk, ugye 8:30-kor jön minden reggel itt a Besten, valamint 5:30-kor jelentkezik a rovat ismét majd délután, és otthon kényelmesen, remélhetőleg a beklímázott szobában. Bármikor interneten is visszahallgatható, bármelyik rovat csak 10perc.hu.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Sokszor szoktam mondani azt, hogy én a doktor úr betegeitől mindig kapok azért, mert hogy én kötözködöm, meg vitatkozom, meg ilyeneket. Lássuk be, nekem ez a feladatom itt, úgyhogy, és én ezt szívesen is teszem. Nem tudom, hogy ma
2: erre sor kerülne. Ne várj távol a feladatkör.
0: Dr. Móri Gyulával beszélgetek a Csak 10 perc rovatban. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr. Ma fogunk vitázni, szerinted?
2: Nem, vagyis nem hiszem. Ma inkább te meg fogsz döbbenni, meg bízom benne a hallgatók is, és talán egy kicsit kinyitjuk az emberek.
0: Egy mondatot hallottam a mai dolgokról, de én nálam ott az le is dobta a láncot teljes mértékben. Szóval nagyon szeretem a clickbait típusú dolgokat, tudják az, amire a hallgató meghallja, és utána teljes mértékben felkapja a fejét. Nem szeretek mindig ilyen nagyon-nagyon nagy lőzungokba beszélni, meg dolgokat mondani, hogyha nincsen mögötte sok minden, de hát azért van.
2: Va.
0: Na, és akkor miről van szó?
2: Én mondjam ki?
0: Hát te mondd.
2: Jó, tehát igazából egy olyan óriási veszély fenyegeti az emberiséget, amit mi föl sem fogtunk, és ami persze extrém szélsőséges esetben, de hosszabb távon elhozza az emberi faj kihalása.
0: Jaj, Gyula.
2: Na, igen. Na, és akkor ez nem clickbait. Menjünk csak vissza. És most nem másról beszélünk, mint erről a digitális virágról.
0: Ja.
2: Tehát...
0: Jó, oké.
2: Tibi, na. A gyereked, unokád miatt majd, ez mi, mondom még 3 perc, és a kacagás rá.
0: Mi 2 évig nem fogjuk neki odaadni.
2: Nem, a szíjába. Tehát ez nem így működik. Mindjárt meglátod. Oké, tehát az a generáció vagyunk mi, nekünk az életünkben megérkezett a számítógép, nem volt meg, hanem akkor jött. Én emlékszem, mikor megjelent ilyen ZX Spectrum, meg Commodore 64, sőt, volt ez a HT, nem tudom, Z1080Z, vagy valami ilyesmi volt ez az iskolai számítógép, ilyen nagy darab, benne volt a Magnó, nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, de mi a fizika szertába órákig játszottunk. Tehát 15 évesen nagyjából belecsöppeltünk, kiváló volt, de nem okozott függőséget, játszottál, és aztán utána mentél a lányokhoz, a barátokhoz, tehát nem lett társad, nem lett a világod a gép. Miért? Azért, mert volt egy feladat, kiszabadítottál egy királylányt, vagy bármi egyebet megcsináltál, és aztán, ha nem sikerült, ráuntál, ha sikerült, akkor meg már kint volt, mit csinálj vele, és vagy megfájult a kezed a joysticken, nem tudom, emlékszel erre az időszakra. De ma már ez nem így van. Tehát nem adott föl, mert a játékok komplex élményt adnak. És akkor a játék, barátok, ismerkedés, ez mind a játékba szorult bele. Gondolj csak bele, a mai gyerekek milyen játékokat kapnak? Ilyet. Egy komplex világot teremtenek neki. Tehát ez egy nem valós, egy virtuális világ, de mégiscsak abban vannak. Ruha vásárolható. Így van?
0: Persze.
2: Külső tulajdonság, állítható, könyörgöm. Képességek, semmi köze a valósághoz nincsen az ottani képességeidnek. Nekünk mi volt a játszótéren, ha nem tudtál futni, akkor elkaptak, mindig te voltál, aki bujócskánál te voltál a hunyó, és a többi, vagy te voltál a kergető fél, ugye? Ugrani kellett, jól kellett biciklizni, mindent jól kellett
0: focisztunk
2: csinálni.
0: Focisztunk, te voltál a csere.
2: Saját, igen. Saját képességed. Én egyébként sokszor voltam cserén focihoz, nagyon nem értem. Ma már valós képesség nem kell.
0: Hát lássuk be, régebben mi ezt szórakoztatásra használtuk, arra tök jó volt, most meg nem tudunk nélküle élni. Jól mondom?
2: Pontosan. Valakinek nincsenek olyan képességei, bemegy a játékba, ott megvásárolja ezeket, vagy eléri, vagy mit tudom én, milyen utómódon megszerzi, és akkor onnantól kezdve ő menő lesz. Ott. De kint nem. Ez egy átverés, és onnantól kezdve ezek az emberek vágynak oda-vissza, hogy bárkivé válhatnak, és onnantól kezdve ez a probléma.
0: Tehát azt mondod, hogy a
2: óriási.
0: Digitális világ az olyan, mint a GLP-1.
2: Nem vagy ez a GLP egyedül. Na jó, maradjunk annyiba, hogy a digitális világ, én azt mondom, hogy komoly odafigyelést igényel. Még egy dolgot mondok. Ezek a gyerekek ugranak hegyről hegyre, meg csinálnak mindent a számítógépen, hangsúlyozom, a karakterük elképesztő, ügyes, okos. Mi van, ha a karakterrel egy olyan dolgot vállal be, amit nem tud megcsinálni?
0: Hát meghal a játékban.
2: A játékban. És mit csinálsz ilyenkor? Vagy legjobb esetben lemegy egy élet akárhányból, vagy egy újra tényleg, kell indulni.
0: Hát nem is egy életed van, de hülyék
2: hát
0: vagy.
2: Nem is egy. És akkor, de
0: hol van, van ilyenkint a normál világban, hogyha én nem ugrok
2: sehol,
0: három métert?
2: Ezzel akkor... ez a baj. Ez a baj. És ennek már látjuk a nyomait a balesetekben, hogy olyan dolgokat vállalnak be a gyerekek, amelyet egyébként te soha be nem vállalnál. Tibi, mindannyian estünk el biciklivel.
0: Hát igen.
2: Oké, na most, és kezdtük kis bicikli, nagy bicikli és társai. Ma hol kezdik ezek a gyerekek? Egy elektromos rollerrel, ami megy 50-nel.
0: Hát az életveszélyes, én azt tiltanám. Hát, lehet, hogy most nem vagyok népszerű, bocsánat, de akkor is.
2: Szigorúan betiltanám. Tehát szigorúan betiltanám. Bukósisak, védőruha, minden, amit el tudsz képzelni, ez sportcélokra biztos jó, de hát ez életveszélyes. Na de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy az se tudja mi az, hogy sebesség, az se tudja milyen elesni, aztán húzza a gázt, és akkor onnantól kezdve. Ebből vannak a gondok.
0: Hát meg vannak a kihívások, és ezekre
2: az
0: csak
2: már,
0: egy mondatot.
2: Az meg
0: egy
2: már
0: mondatot,
2: a másik hülyeség.
0: Egy mondatot engedj meg. Könyörögve kérek minden olyan fiatalt, vagy akár láttam középkorút is. Ne csináljátok. Életveszélyes dolgokat vállaltok be, tök feleslegesen, abszolút butaság, azért a, hogy mit tudom én, tapsoljatok, meg lájkok, meg akármit, borzalmas. Ennyire hülyék nem lehettek, és most nem akarok bántani senkit, de tényleg arról van szó. Ne kövessétek ezeket a dolgokat, ne álljatok bele ebbe, engedjétek el, hagyd legyen ha már valaki megmenthetetlen ebből a szempontból, ott legyen vége ennek az egésznek, mert ez addig van, ameddig mindig van, aki ezt követi. Borzalmas veszély.
2: Oké, és akkor innentől kezdve rá is mutattál ezzel a néhány mondattal arra, hogy milyen hormont piszkál ez az egész, amiről eddig beszélgettünk, ez a dopamint piszkálja. És akkor most azt mondom, hogy ez nem vezet kihaláshoz, de van egy másik, ami probléma, és az vezethet. Tehát igazából, amíg a dopamint piszkáljuk, addig se állunk jól, de addig ez a kisebb gond. Miért? Mert van egy jóval nagyobb veszélye, egy másik hormon. És ezt normál esetben ezek a játékok nem piszkálják. Ez pedig az oxitocin, Tibi. És az oxitocin nevű hormon tartja össze a világunkat, ugye a kötődés, összetartozás, ha ezt megpiszkálod, abból óriási probléma lesz. Ez a hormon váltja ki a ragaszkodást, tehát a gyermek-édesanya, gyermek-édesapa kapcsolatot, a pároddal való kapcsolatot. Tehát ugye a két személyiség intim kapcsolódása és kötődés, ez ahogy ez felépül, ez a hormon, és kialakul. Na most ugye a legjobb a baba-mama egymásra nézése példaként a szoptatásnál, például egymás szemébe néznek, és akkor egy nagyon mély kötődés alakul ki, mert felmegy ez a hormon. Oké, eddig az online ismerkedésbe, üzenetekbe, egy online kapcsolattartásba jól láttuk, hogy nem tudott az oxitocin szint megemelkedni. Tehát érdemi kötődést nem alakult ki. És eddig rendben is voltunk. Csak hogy megjelent egy új fenyegetés, ez pedig az AI, tehát a mesterséges intelligencia. Vannak mesterséges intelligencia karakterek, amelyek nem valósak, de 100%-ban ideális karakterek, tehát olyannak teremtett.
0: Az a baj, hogy most már tökéletesítik ezeket, hogy tényleg legyenek élethűek, és tényleg legyenek olyanok.
2: Tibi, ki vezette a mi időnkbe a, hogy is hívták, a Delta című műsort, igen?
0: Hát Kudlik Júlia, most kivezeti majd.
2: Kivezeti most, nem majd, kivezeti most.
0: Azt nem tudom, de most egy gép biztos.
2: Egy AI karakter.
0: Hát süljön ki a szeme, már bocsánat, elnézést a kifejezésért, mert tudom azt, hogy sajnos tényleg a mi ágazatunk is olyan, ahol előbb-utóbb ez teret fog nyerni, csak ezek pontosan attól jók ezek a dolgok, hogy emberek beszélnek emberekhez, életszerű környezetben, és érzéseket is tudunk továbbítani. Amikor ezeket elkezdjük mesterségesen csinálni, ebből lesz majd a, mit tudom én, a szunyog lárva pörkölt, amire majd nekem eladják azt, hogy ez csirkecomb. Szerintem. Okay, de lehet, hogy én látom rosszul.
2: Nem,
0: amúgy ez
2: látod,
0: baj.
2: Csak a legnagyobb veszélyt nem látod. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy ezek a karakterek, ezek az AI karakterek, ezek testre szabhatók külsőleg is. És tehát van valaki, aki külsőleg olyan, amilyen neked az ideálod. Ez már nagyon nagy probléma, mert nem valóság, de te elkezdesz rajongani. A hangulatodat érzékeli, mert ezek érzékelik már, és úgy beszélnek, úgy kommunikálnak vele. együttérzést mutat a gép, könyörgöm. Egy program együttérzést mutat, empátiát sugároz. Nem fárad el tőled, mint a párod, akármennyire vagy dilis. Tehát nyugodtan mondhatod neki, megért, és
0: ne támogat. Ne add aláló vagy, Gyula.
2: Nem mond, nem, Tibi, ez a helyzet. Már nem mond, nem. Ja, hogy oké. Nem akar józan útra terelni, ha tévúton vagy, hanem pátyolgatja a kis leket, 100%-ban neked alárendelt.
0: Azt mondod, hogy én az AI-jal nem fog annyit vitatkozni, mint a feleségemmel.
2: Nem.
0: Biztosan, nem, mert a nyelvemmel beszél.
2: Így van, törődik veled, és ez a lényeg, a törődés, gondoskodás illúzióját kelti, ami elkezd oxitocin hormont termelni benned. Nagyon más az oxitocin, mint a dopamin, azt ne felejtsük el. A dopamin az jön-megy, tehát gyorsan felülírja valami más, hú, de jó volt, utána megszokod, aztán majd nem érdekel, és mész tovább. De az oxitocin nem ilyen. A kötődés nem múlik el. Édesanyádhoz való kötődés, az 100%-os kapcsolat soha nem múlik el. A kutyádhoz való kötődés, de más mondok, a kutyád hozzád való kötődésében is az oxitocin játszik szerepet. Tehát gondolj bele, mi van akkor, ha kötődni kezdesz egy AI karakter?
0: Hát most nagyon sokan vannak így, és problémás is szerintem ez.
2: Ez egyre durvább lesz, tehát onnantól kezdve, ugye az AI karakter az soha nem fáradt, az mindig meghallgat, nem mond nemet. És mi van, ha a gyereket talál egy a normál partner helyett egy AI kapcsolatot?
0: Hát nem mondj ilyet.
2: Na, de Tibi, a párkapcsolati kötődést lehet. Is...
0: Vagy nagyon is sokat csalódik valaki az emberekbe, és azonnal tudja pótolni egy ilyennel.
2: Pontosan így van. Eddig jó esetre vettél egy kutyát. Most van AI, amelyik megy, ott van a füleden, sétálsz, beszélgetsz vele, elmondod neki, mit látsz, egyetért. Ez a borzalom. Borzalom, mert még egyszer mondom, oxitocin termelést indít el, ragaszkodni kezdesz hozzá, valami ez, ami nem is létezik, ez előbb-utóbb óriási gondokat fog csinálni, és olyan utópisztikus állapotokhoz fog vezetni, amelyet most még szerintem elképzelni sem tudunk.
0: Óriási probléma van azzal, hogy az emberek, tehát nincsenek kőbevésve általunk azok a határok, amik a mi határaink. Ezért megengedjük azt mondjuk például az AI-nak, hogy ezeket a határokat ő átlépje észrevehetetlenül.
2: Erről beszél.
0: És ezáltal beférkőzik a mi lelkünkbe, tudatunkba, kialakítunk egy kötődést ebből a szempontból, és onnantól kezdve komoly problémában már mi vagyunk. A Bazi Nagy Görög Lazi megvan?
2: Igen.
0: Igen. A férfi a fej, de a nő a nyak. Tehát amikor már átadod az irányítást, és most ezt átvitt értelembe fogalmaztam, átadod az irányítást az AI-nak, onnantól már tényleg te vagy veszélybe, abszolút. De egy dolgot mondok zárásképpen, félmondat. Lehet akármilyen AI Judit, az én húsvér feleségemtől jobb lecsót nem csinál senki. Pont.
2: Hát szerintem, hogy én olyan nepest vennék el neked, amikor hazamész, hogy öröm
0: lenne. Na, ennyi. Úgyhogy nem a lecsó miatt, nem a lecsó miatt fog maradni az asszony. Most tényleg ebből nem fog.
2: Ebből nem jössz ki, hogy szégyeld el magad, és menj haza, és gondolkodj a sarokban.
0: Jól van, oké. Bocsi.
2: Szervusz.
0: Sziasztok.

0: Itt a péntek reggel, jó reggelt, a dátum pedig 06-26, jó hétvégét, és ne feledjék, hogy nyáron is nagyon fontos a véradás, júliusban és augusztusban is kampánnyal hívja majd fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt a nyári véradás fontosságára. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az ország vérellátása. 18 és 65 éves kor között minden egészséges felnőtt adhat vért, amennyiben testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Nyíregyházán a szervezett véradások mellett pedig bárki adhat vért a kórház területén található területi vérellátó intézetben. Ráadásul július 1-én elkezdi működését az önkéntes balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A 10 napos turnusokra 16 éven felüli fiatalok jelentkezését várja a Magyar Vöröskereszt. Az önkéntesek szállást és ellátást is kapnak a turnus ideje alatt, és a fiatalok pedig 7 kisebb balatonparti település 10 strandján július 1-től augusztus 20-áig naponta 10 órától 18 óráig állnak majd a rászorulók rendelkezésére. Mindjárt friss hírek, hiszen megint csak eltelt egy óra, de tudjuk, jó társaságban repül az idő. Ez a Best FM.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zenesóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjon a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
3: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt ez a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
2: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Mások mellett a szakói, a vasmegyeri, a nagykállói és az újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zenesóstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

csak a 9 óra után mondom a nyerőszámokat, ma délután 35 fok várható árnyékban Nyíregyházán. Ez szombaton 40 lehet, vasárnap pedig a 40 fok feletti érték sem lehetetlen. A legfontosabb alapelv pedig egyszerű, a szervezet hűtőrendszere főleg izzadással és párologtatással működik. Ez folyadékra, valamennyi sóra, árnyékra, levegőmozgásra és okos terhelésre van szükség. A nagy trükkök helyett sokszor ezek az egyszerű dolgok működnek igazán, ezért nem jó ötlet például az első 35 fokos napon, ami pont ma van, rögtön hosszú sétát, vagy pedig nagy bevásárlást, kertásást, vagy délutáni edzést tartani. A hőséghez való hozzászokás fokozatos folyamat, az árnyék a lassabb tempó, a déli órák kerülése és a rendszeres ivás ilyenkor nem túlzás, hanem alap. Itt a rendszeres ivásnál leginkább a vízre gondolunk. A nagyon hideg ital pedig átmenetileg azt jelezheti a szervezetnek, hogy hűvösebb van. Ez elvileg befolyásolhatja a hőleadást, de hogyha eleve melegünk van, izzadunk és jól esik a hideg víz, akkor a hideg ital ténylegesen hűsítő hatású lehet, hozzá pedig már csak a Best FM slágerei kellenek. Jó hétvégét!

Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatok online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszélgetésem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és szabottat már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.

0: Mi történt tegnap a katasztrófa védelemnél? Milyen események voltak? Megkapjuk a kérdésünkre a választ Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Hello Norbi! 1000 négyzetméteren pusztítottak szabadtéri lángok csütörtökön Tiszavasváriban a Keskeny utcánál. Ott a helyi önkormányzati tűzoltók gyorsugárral, kézészerszámokkal oltották el a tüzet. Tégláson a Sipos Sándor utcánál 500, Tiszakanyáron a Kossuth úton 200, Kemecsén a Dózsa-György utcánál 30, a Tiszavasvári gépállomás utcánál pedig 20 négyzetméteres szabadtéri tüzek keletkeztek. A helyszíneken az újfehértói és tiszavasvári önkormányzati, valamint a kisvárdai és nyíregyházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Gondos óra jelzése miatt vonultak a záhonyi hivatásos tűzoltók tegnap kora reggel városuk egyik Jókai úti társasházi lakásához. A tűzoltók az erkély ajtón keresztül jutottak be az érintett lakásba. Ott az óra felhasználója elesett és nem tudott felállni, a mentők kórházba szállították. Forgalmi akadályt képező letört faágakat távolítottak el csütörtökön a tűzoltók két térségbeli helyszínen, az újfehértói önkormányzati egység Érpatak térségében a 49-12-es számú 8-as kilométer szelvényénél, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig városukban a Skanzen utcában avatkoztak be motoros láncfűrésszel. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok, és mindenki figyeljen oda, hőségriasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen a híreket, nektek is kitartást a hőségben, jó munkát, jó hétvégét!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's that supposed to be about, baby? Get free up your back and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, ilyenkor nyáron van meg a 35 fokos kánikulába, ami még hétvégén 40 is lehet. Csávító lehet a hűsvízű bányató, vagy egy kellemesen csörgedező patak, ám számos esetben találunk mellettük fürdést tiltó táblát, vagyis ne fürdjél le. A tiltást pedig egyértelműen kitáblázzák mindenhol. Ez kerek, piros, köríves, egy áthúzott úszó figurát ábrázoló tábla, és azokon a vizeken, amelyeken nem engedélyezik a fürdés, számos veszély lehet a fürdőzőkre, ugyanis a mederviszonyok kiszámíthatatlanok lehetnek, a víz hirtelen mélyülhet, de a víz alatti akadályok, vagy pedig az erős sodrás is veszélyes lehet. Eleve nem szabad vízbe menni nem kijelölt bányatavakban, öntöző és belvíz csatornákban, zsilipek és vízkivételi művek környezetében, kikötők és hajóállomások térségében, hajózási útvonalak mentén, vízi sportpályák területén, nem kijelölt folyó és tóparti szakaszokon, éjszaka vagy pedig rossz látási viszonyok között használt vízterületeken, hiszen mindenki egy tragédiamentes nyára vágyik, úgyhogy csak észre. Ahol pedig kijelölt fürdőzőhely van, ott pedig fokozott áthidegülés után, hogyha lehet így fogalmazni, élvezzük persze a strandolás adta lehetőségeket, hiszen sokat vártunk erre a tél folyamán. Itt van, ma délután 35 fok lesz Nyíregyházán. Jó hétvégét!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek ma is Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb forgalmi torlódás a főutak mentén, a piacok és bevásárlóközpontok közelében tapasztalható. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, türelmesek legyenek. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontásra került a járda és a zöld terület, a munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat érinti. A Vai Ádám körúton a nyírtávhő végez korszerűsítést, ami kisebb forgalmi akadályt eredményezhet. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Ez a nap is elindult a pénteki 2026 0626. Kellemes kálikorai hétvégét mindenkinek, is ne feledjék, aki most a napon hagyja a telefonját, estére már indukciós főzőlapnak is használhatja. Hétfő reggel találkozunk újra, addig pedig kellemes nyári élményeket kívánok, én Simon Norbert vagyok, szombaton és vasárnap is rádiózom sokat a Bestel.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.
2: Régi fénykép.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárásték. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szervál kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szervál jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra jött a hét utolsó munkanapja, június 26-a van, ma Jánosokat és a Pálokat köszönhetjük fel. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát.

Július 26-a van, és ma a pálokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, de mellettük a pálmák, az Ivánok és a Jánosok is ünnepelhetnek. Nos, Isten kegyelme, ez a János név és az Iván név megfelelője. A pál és a pálma neveket is azért megtaláljuk a mai kalendáriumban. A latin eredetű név a Paulusból ered, és az a jelentése, hogy kicsi, alázatos, világszerte ismert apostoli név. A pálma név a természetből származik, a pálmafa jelképezi a győzelmet, a békét, az örök életet. Ezért gyakran kapcsolják ezt a nevet pozitív jelentéshez. Pálma névnapja a nyári időszak egyik üdes színfoltja. Több híres névnapos szemét is köszönhetünk ezen a napon. Természetesen sokan vannak a hallgatóink közül, és Isten éltesse őket.

0: Nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.

alapengedelmességi feladatokat tanítunk a kutyánknak. Már a fekszéknél tartunk, és Maglóczky Tibor kutyakiképzővel arról kezdtünk az előző adásban.

0: kapcsolatban beszélgetni, hogy sok módszer van a neten, nem kell elkeseredni, ha nem sikerül rögtön az elsővel sikert elérnünk, és nem fekszik le a kutya.
1: Szakembertől tanul, vagy interneten próbálja ellesni a dolgokat, ha nem sikerül elsőre, nem kell elkeseredni. Tehát nagyon fontos az, hogy ismerjük meg a kutyánkat. Mi is gyakorlunk, tudjuk azt, hogy mit hibáztunk, vagy mit hibázhatunk, vagy a kutya mit hibázhat, és ezt próbáljuk kiküszöbölni. Igen. Viszont ha azt csinálja, amit szeretnénk, akár részfeladatot is, nagyon jó, hogyha megerősítünk.
0: A múltkori adásban mondtad, hogy amikor gyakoroltatjuk a kutyát, akkor mindig egy tökéletes feladattal zárjunk, mert a kutya memóriája úgy működik, hogy mindig az utolsó feladat, amire kapott kaját, teljesítve volt, az marad benne a memóriájába, tehát ez legyen tökéletes.
1: Az ugye, van legfelül.
0: Igen,
1: a amikor van a memóriában.
0: Igen, csak hogy ez csak hívja ez majd legfelül. Előre.
1: Igen. Igen.
0: A feksziknél, ugye lent fekszik a kutya. Nyilvánvalóan többször szeretnénk vele megismételtetni, hogy ugye minél jobban berögzüljön. Ilyenkor az orránál fogva vezetjük a jutifalival, hogy felálljon ebből a fekvőhelyzetből, teszünk vele egy-két kört, és utána megint leültetjük, tehát így kell ismételni, vagy hogy ezt a feladatsort?
1: Nagyon jó kérdés. Tehát a feladatsor, illetve a feladat végén, tehát a fektetési feladat végén, ha megjutalmaztam a kutyát, érdemes több jutalomfalatot is adni. Ugye nagyon sok kutyánál kialakul az, hogy kap a kutya egy jutalomfalatot, és utána elhagyja a helyét, mert az ember mindig elhívja.
0: Igen.
1: Tehát ha egymás után több jutalomfalatot kap, és nem kiszámíthatóan, tehát lefektettem egy falat, két falat. A következő gyakorlatnál lefektettem, 1, 2, 3, 4, 5 jutalomfalat, és utána hívom el.
0: Akkor
1: az elhívás, az nagyon fontos, így van, mert ugye ne legyen kiszámítható a kutyának, mert nagyon intelligens, és megtanulja, hogy egy kaja, aztán mehet világgá. Vagy mindig három falat, és akkor mehet világgá. Na, itt van a mi felelősségünk, hogy úgy tanítjuk meg a kutyát, ne legyen neki kiszámítható, ezért mindig minket fog figyelni. És itt jön be a kulcs szó, amelyet mondtam, hogy nagyon jó a kérdés. Tehát van a feladat végén egy feloldás, ami azt jelenti, mondhatom a kutyának, hogy gyere, vagy tovább, vagy mehetsz, teljesen mindegy, de következetesen ugyanazt a vezényszót kell használni. Uh-huh. Tudja a kutya, hogy akkor van vége a feladatnak, vagy magasabb szinten egy feladat sornak.
0: Amikor ez a szó elhangzik.
1: Igen, viszont ami nagyon fontos, ezeknél a ültetés, fektetés, állítási feladatoknál én mindig oldalra szoktam elhívni a kutyát.
0: Ahogy oldalra?
1: Előre néz.
0: Igen.
1: Tehát a kutya előre néz, akkor én a kutyához képest jobbra vagy balra, vagy esetleg csináltatok vele egy hátraharcot, akkor mondom neki, hogy gyere, és jobbra hívom el, vagy balra hívom el, vagy belépek mögé, és hátrafelé indítom el a kutyát. Azért, mert ezekben a pozíciókban fogjuk tanítani a helybenmaradást.
0: Értem.
1: Tehát a helybenmaradásnál ugye az lesz a követelmény, hogy felvette a kutya az adott pozíciót, és ellépünk tőle, akkor ő ne jöjjön el.
0: Igen, ezt már a következő felé, adásban ezt meg
1: felé,
0: fogjuk beszélni.
1: Igen. Nem indulhat el.
0: És ezen már na, tulajdonképpen erre vezetted rá, erre készíted föl a kutyát, hogy majd egy magasabb szinten a maradnál már ebből fogunk elindulni.
1: Így van, tehát nem teszek már bele olyan dolgokat, amit később esetleg ki kell javítani.
0: Értem.
1: Hanem erre fel vagyok készülve, vagy később ezzel már ne kelljen foglalkozni. Uh-huh. Tudja a kutya, hogy előre nem hagyhatja el a helyét, ezért sokkal könnyebb lesz neki megtanítani a helyben maradást.
0: Teljesen jó. Akkor egyébként ösztönösen ráéreztem itt a sorrendre, hogy ül, fekszik és marad. Szóval,
1: igen,
0: hogy akkor ezzel kell
1: egy
0: folytatnom.
1: Fontos dolgot,
0: igen,
1: mondanék, hogy akkor ez egyértelmű legyen. A gyakorlat végén a feloldás az ugyanolyan fontos, mint maga a gyakorlat végrehajtása.
0: Uh-huh. Tehát azt már ne feloldás, csapjuk össze.
1: Így van, ha nincs feloldás, akkor a kutya fogja eldönteni, hogy hát köszi, most már nekem 9 másodperc múlva mehetnékem van, mert megcsörrent a szomszédban a jutifalat, vagy bármi, ott szaladt egy macska. Tehát mindig az a vége, hogy megcsinálja a feladatot, megjutalmazom, akár többször egymás után, és feloldom a kutyát. Tehát azzal van vége, és akkor tudja a kutya, hogy addig tart a munka, amíg meg nem hallja ezt a bűvös szót.
0: Amire gyere, szintén meg kell tanítani.
1: Tovább. Így van, ezt meg kell tanítani.
0: Ezt is meg kell tanítani. Tibi, nagyon szépen köszönöm. Legközelebb akkor a maraddal folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Sandy Hajni vagyok, és ma megemlékezünk Pearl C. Buckról. Pearl Cine Stryker Buckról van szó, az amerikai írónőről, aki humanitárius és irodalmi Nobel-díjas alkotó volt, és 1892-ben született június 26-án, és 1973-ban március 6-án hunyt el. Na hát az Egyesült Államokban született, de gyermekéveit Kínában töltötte, misszionárius szülők gyermekeként, és ez az élmény nyilván az egész életét, írói munkásságát mélyen befolyásolta. Leghíresebb regénye a Jó Föld, 1931-ben jelent meg, és egy kínai paraszt család életét mutatta be rendkívül empátiával, részletességgel. A regény hatalmas siker lett, Pulitzer díjat nyert, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai olvasók megértsék a kínai társadalmat és életmódot. 1938-ban ő lett az első amerikai nő, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az emberiességért folytatott mély és érzékeny írásai tették érdemessé erre. Műveiben gyakran foglalkozott társadalmi igazságtalanságokkal, különösen a nők helyzetével, a rasszizmussal, a szegénységgel. Nem csak íróként, hanem emberjogi aktivistaként is jelentős munkát végzett. Kiállt az ázsiai és vegyes származású gyerekek örökbefogadásának lehetősége mellett. Létrehozta a Welcome House nevű alapítványt, amely az első nemzetközi örökbefogadási ügynökség volt. Több mint 70 könyvet írt, regényeket, esszéket, életrajzokat, gyermekkönyveket, és munkássága máig élő híd Kína és a nyugati világ között. Hiteles és részvételteli hangja egy olyan korban szólt a világhoz, amikor kevesen értették a keleti kultúrákat. Egyszer azt mondta, az igazság nem mindig kényelmes, de mindig szabadít.

Nem lélegezhetünk fel, a következő pár napban még biztosan folytatódik a kánikula idehaza, hiszen általánosságban ilyen 30 és 37 fok közötti maximumokkal találkozhatunk, éjszaka pedig 18-23 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete. Egyébként így június 26-án elmondható, hogy nem döntünk hőmérsékleti rekordot, hiszen nem is olyan régen, 2025-ben volt a legmelegebb ezen a napon. Kübekházán, a Gátörháznál mértek 39,7 fokot, és hát Magyarország leghidegebb csücske, ugye Zabar, természetesen itt állt fel a negatív hőmérsékleti rekord is a mai naphoz, 2011-ben 3,4 fok volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot, figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a Mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bentreket vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látunk. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
2: Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, újra további kellemes szép pénteket kívánok, kitartást a hőséghez, nincs jó hírem, ez a dolog fokozódni fog, hamarosan Paperika személyszer beszélgetek.

Egy borzasztóan fontos nap a mai, hiszen ma van a kábítószer ellenes világnap. A kábítószer ellenes világnapot az ENSZ indította el útjára 1987-ben azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a drog probléma globális kihívásaira, és ösztönözze a társadalmakat a kábítószer használat elleni küzdelemre. Ez a nap nem csak a kábítószerek ártalmaira hívja fel a figyelmet, hanem az egészséges életmód, és persze a prevenció fontosságát is hangsúlyozza. Az esemény alkalmat ad arra, hogy megismerjük a drogfüggőség következményeit, támogassuk azokat, akik küzdenek a függőséggel. A világnap alkalmából szerte a világon különféle kampányokat, előadásokat, közösségi programokat szerveznek. Ezek célja a tudatosság növelése és a segítségnyújtás lehetőségeinek bemutatása. A droghasználat nem csak az egyén életet, hanem a családokat, közösségeket és az egész társadalmat érinti, ezért mindannyiunk felelőssége, hogy odafigyeljünk és hát segítsük a rászorulókat. A kábítószer ellenes világnap arra is ösztönöz, beszéljünk nyíltan a kábítószerekről, a veszélyekről és a megelőzésről, hiszen a tájékozottság az egyik legerősebb eszköz a probléma leküzdésébe. Fontos, hogy a társadalom minden rétegében erősödjön a drogmentes élet melletti elkötelezettség, és a fiatalok minél korábban megkapják a megfelelő információkat. Én azt gondolom egyébként, hogy mondjuk a világnaphoz kapcsolódóan is lehetne olyan filmeket vetíteni a fiataloknak, amelyek azért a drognak azt az oldalát is bemutatják, ami hát nem túl szép. Ugye, mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy ugye a drog úgy jelenik meg filmekben, hogy ott mindenki nagyon laza, be van tépve, és hogy milyen menők, de azért vannak olyan filmek, amik rendesen pofánvágósak. Én mondjuk úgy nagyjából kötelezővé tenném a Beautiful Boy című filmet, ami Steve Carell-el és Timothée Calvent-tel készült el 2018-ban. És hát ez a film számomra azt a mondani valót hordozta, hogy meddig tart a felelősség egy szülőnek, tehát meddig tud egy apa elmenni a gyerekével kapcsolatban, hányszor lehet megmenteni egy gyereket, hogyha ő igazándiból nem akarja. Tehát ez a film, a Beautiful Boy, egy film is, az a film, amely egy apa és egy fia történetén keresztül meséli el, hogyan küzdenek együtt a fiú metamfetamin függőségével. És hát egyébként megtörtént esetet dolgoz fel ez az alkotás, különösen érzékenyen mutatja be a családi dinamikákat, az újrakezdés reményét, és azt, hogy mekkora pofánvágás ez, amikor a gyerek újra és újra visszaesik, és hogy tényleg el kell engedni a kezét, vagy még mindig hinni kell, hogy erről le tud jönni. De aztán itt van Jared Leto-val például a Requiem for a Dream 2000-es film, egy vizuálisan sokkoló, rendkívül erőteljes alkotás, ez négy különböző karakter életéről, akiket a drogfüggőség különféle formái, hát tulajdonképpen bedarálnak. A film pszichológiailag hatalmas utazás, nagyon mélyen üt, és kegyetlenül őszinte a következmények bemutatása kapcsán. Alapmű a Trainspotting, ugye 96-ban készült ez el, Danny Boyd rendezte és Ewan McGregor volt az egyik főszereplő. A heroin függő fiatalok Edinburgh-i életét követi ez a film nagyon nyersen, fekete humorral átszőtt módon. Egy kultikus film, mára már klasszikus, és hát kiválóan érzékelteti a függőség szürreális világát, és azt, hogy mennyire is elidegenít a drog. De ott van a Candy is, Heath Ledgerrel a főszerepben, egy szerelmes pár heroin függőségébe süllyedését mutatja be, a történet három fázisra tagolódik, szerelem, függőség, válás, nagyon megindító lírai film, de említhetnénk Leonardo DiCaprioval és Mark Wahlberggel a főszerepben Scott Calvert rendezését, a The Basketball Diarist 95-ből, amely egy ígéretes középiskolai kosárlabdázó történetét meséli el, aki viszont a heroin függőség miatt, hát a poklok poklát járja meg. A film Carroll önéletrajzírásai alapján készült, és korán megmutatta azt, hogy egyébként Leonardo DiCaprio kivételesen tehetséges színész. Come

0: ki.
1: Korábbi adásainkban már beszélgettünk arról Paprika szemész szakorvossal, hogy vannak olyan betegségek, amelyek a szemünkre is hatnak, és talán a legtöbben ugye itt a cukorbetegséget szokták kiemelni. De hát korunk népbetegsége a magas vérnyomás, amely ma már a fiatalok között is abszolút megtalálható. Vajon milyen problémát okozhat a tartós vagy időszakosan kiugró magas vérnyomás a szemünkben? Ma ez lesz a téma. Üdvözlöm, doktornő!
2: Jó napot kívánok!
1: Úgy tudom elképzelni a magas vérnyomással kapcsolatos szemproblémát, hogy ugye alapvetően van egy ilyen túlnyomás az ember szervezetében, a szemünk meg

0: tele van ilyen mikroerekkel, és hogy akkor nem tudom, ezek megrepedeznek, kitágulnak, tehát hogy laikusként valami ilyesmit képzelek el, de biztos nem ez történik.
1: Jó, igen, először, tehát tulajdonképpen hasonló dolgok történnek a szem belsejében, tehát nyilván a szemfenéki érrendszert is érinti a magas vérnyomás betegség. Teljesen mindegy, hogy egy akutan kiugró vérnyomásról, vagy pedig egy krónikusan emelkedett vérnyomásról beszélünk, mindegy, mind a kettő fogja károsítani a látóhártya kisi és nagyobb erejét egyaránt. Ezek a eltérések először tünetmentesek, amelyeket csak szemfenéki vizsgálat alkalmával tudunk felmérni. Ez egy egyszerű szemfenéki vizsgálatot jelent, amikor egy réslámpa mellett bele kukucskálunk, úgymond egy kis nagyítóval a szembe. Természetesen sokkal jobb az, ha pupillát is meg tudjuk tágítani, mert akkor az egész szemfeneket át tudjuk vizsgálni, ezt szoktuk javasolni a betegeknek mindenféleképpen. A erekben okoz elváltozást a magas vérnyomás. Tulajdonképpen az erek fala meg fog vastagodni, egyenetlenné válik, részdrótartériák alakulnak ki és egyéb eltérések. Emiatt, hogy az erek lumene szűkebb lesz, nyilván ez vérellátási zavart fogok okozni a látóhártyán, amely tulajdonképpen a látósejtek, tehát a fényérzékeny retinasejtek működését fogják gátolni, és ebből adódnak a különböző látástünetek. Ugye ez lehet akár átmeneti látásvesztés, tehát néhány másodpercig tartó látáskiesés, amely lehet akár részleges vagy teljes látásvesztés, homályos látást okozhat. Ebben az esetben ugye mindenféleképpen a vérnyomás rendezése lesz az elsődleges. Ha hirtelen kiugró vérnyomás alakul ki, akár a kötőhártyán vérzések is kialakulhatnak, ugye amit a beteg kívülről lát, és ez nagyon rémisztőt okoz, szokott egyébként lenni, akár az egész kötőhártya bevérezhet, ez viszont szerencsére egy olyan eltérés, ami a látást nem veszélyezteti, de figyelmeztetőjelként szerepel, így van, így van. Viszont súlyosabb esetben ugye a szem belsejében a kiugró vérnyomás miatt akár a pici erek megrepedhetnek, és akár egy övettesbe törő vérzést is okozhat, ami viszont teljes látásvesztést eredményez.
0: Már hogy tartósan?
1: Bizony, tehát nagyon oda kell. Hát ez, ha kisebb vérzésről van szó, akkor csak úszkáló üvegtesti homályokat szokott okozni, ami szintén nagyon zavaró, de egy súlyosabb esetben akár olyan látásvesztés is, hogy a beteg konkrétan a fényt érzékeli. Ebben az esetben, hogyha ez a vérzés bizonyos határidőn belül nem szívódik föl, akár műtéttel kell ezt a vérzéses masszát eltávolítani a szem belsejéből. Ez szerencsére nagyon ritkán fordul elő, de természetesen erre is, tehát erre is hangsúlyt kell fektetni, hogy lehetnek súlyosabb problémák. A magas vérnyomás szemfenéki tüneteit tulajdonképpen hipertenzív retinopátiának nevezzük, és ennek is több fázisa van, és ez a legsúlyosabb fázisban alakulhat ki, ez az üvegtesti vérzés. A magas vérnyomás akár a szemfenéki erek elzáródását is kialakíthatja, ami szintén akár maradandó látásvesztéssel is járhat. Okozhat vizenyőt a szem belsejében, a retinán magán vérzés, tehát nem az üvegtestbe törő vérzés, tehát nagyon sokféle eltérést okozhat. Ezeket mind természetesen szemészeti vizsgálattal észre lehet venni, és hogyha időben látjuk, hogy valami történik a szem belsejében, akkor természetesen az alapbetegség, tehát a magas vérnyomás kezelésével a súlyosabb stádiumok, azok megelőzhetőek.
0: Tehát elmondható, hogyha valakinek rendeződik a vérnyomása, akkor a szemében is ezért egy sokkal kisebb probléma van, vagy alakul ki, vagy visszafordíthatóak ezek a folyamatok valamennyire.
1: Inkább a megelőzésre fektetjük mindig a hangsúlyt, tehát hogyha a vérnyomás rendezőben van, akkor kisebb eséllyel történik a szem belsejében úgymond katasztrófa. Ezért nagyon fontos az, hogy akinek magas vérnyomása van, vagy valamilyen kardiovaszkuláris betegsége, évente egy szemfenék vizsgálatra abban az esetben is célszerű elmenni, hogyha nincsen semmiféle szemészeti panasza, vagy ha bármilyen akut szemészeti panaszt tapasztal, akkor nyilván ezt nem szabad halogatni több hónapig, hanem amennyire lehet úgymond azonnal szemészeti vizsgálatra kell bejelentkezni.
0: Na hát ismét sokat tanultunk, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Jön egy kis törilecke, és ma az aszpirin történetével ismerkedünk meg, amely az orvostudomány egyik legfontosabb és egyébként legismertebb fejezete is. Ez a gyógyszer, amelyet ma is széles körben használnak fájdalom csillapításra, láz csillapításra és gyulladás csökkentésre, több mint egy évszázada segíti az embereket világszerte. Az aszpirin alapját képező hatóanyag az acetil-szalicil-sav természetes formában már az ókorban is ismert volt. Az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is használtak különböző növényeket, például fűzfakéreg kérgét, melyek szalicil-savat tartalmaztak, hogy enyhítsék a lázat és a fájdalmat. Hippokratész, az orvostudomány atya már időszámításunk előtt 400 körül ajánlotta a fűzfakéreg használatát fájdalomcsillapításra. Nagyon sok filmben is ezt használják egyébként, amik nem a jelenben játszódnak. Az igazi áttörést azonban a 19. század hozta meg, amikor a vegyészek megkezdték a természetes anyagok tisztítását és szintetikus előállítását. 1828-ban Johann Andreas Buchner izolálta először a szalicint a fűzfakéregből, majd 1853-ban Charles Friedrich Gérard szintetizálta először az acetil-szalicil savat, bár ekkor még nem alkalmazták gyógyszertként. A nagy áttörés 1897-ben jött, amikor is a német Bayer gyógyszergyár fiatal vegyésze Felix Hoffmann előállította az első tiszta és stabil acetil-szalicil savat. Hoffmann eredetileg apja ízületi fájdalmait szerette volna enyhíteni, és felfedezése révén megszületett az aszpirin, amely gyorsabban hatott és kevésbé irritálta a gyomrot, mint a korábbi szalicilált alapú készítmények. Az aszpirin gyorsan népszerűvé vált, és a 20. században az egyik legelterjedtebb, vény nélkül kapható gyógyszerré vált. Nem csak fájdalom és lázcsillapítóként, hanem gyulladás csökkentőként is használták különféle betegségek kezelésére. Később pedig kiderült, hogy kis dózisban vérhígítóként is hatékony, így a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is fontos szerepet kapott. Az aszpirin története jól példázza, hogyan fejlődött a gyógyszerészet a természetes alapanyagoktól a modern orvosi készítményekig, és hogyan változtatta meg a mindennapi egészségügyet ez az egyszerű, de rendkívül hatékony módszer.

További kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, és megyünk tovább egy kis közlekedési infóval. A Szabadság tér 9-en mellett felbontották Nyíregyházán a járdát és a zöld területet. Ez a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt Nyíregyházán a Kisernő-Szarvas utca találkozásánál, illetve az Árok utcán mindkét helyen bújával jelölték a munkaterületet. További közlekedési információk most a hírekben és a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog kő. Boldog kővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zenesóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
4: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt az a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
3: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkár elhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudattal vármegyei katasztrófa védelem. Mások mellett a szakói, a vasmegyeri, a nagykállói és az újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zeneshowstón. Ismét zenével terik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük a híreket, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, én Szendi Hajni vagyok, és hát természetesen így ebéd magasságában pillanatokon belül eljön az az idő, amikor mi is főzünk egyet. Friedrich Antal séffel a yakitorit tálaljuk fel, mit tud a Japán Grill, kiderítjük.

0: reggeltől estig titeket szoktalak hallgatni, sokszor szoktam még sírni, és nagyon köszönöm ezeket a szép zenéket, és nagyon királyok vagytok.
1: 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Ha lenne hangom, úgy kezdeném a mostani megszólalást, hogy elénekelném úgy, ahogy Freddie Mercury-ek csinálták a Barcelona című dal, de ettől minden hallgatót megkímélek, de attól viszont nem, hogy mindenki figyelmébe ajánljam ezt a csodálatos helyet, a spanyolországi Katalónia fővárosát, egy igazi kulturális és művészeti gyöngyszemet, amely a földközi tenger partján található. Ez a pezsgő modern nagyváros nem csak gazdag történelemmel büszkélkedhet, hanem a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja is. Barcelona leginkább lenyűgöző építészetéről ismert, különösen Antoni Gaudi munkásságáról, aki a város ikonikus épületeinek megalkotója. A Sagrada Familia Gaudi befejezetlen bazilikája még ma is épül, és a város szimbólumává vált, évente több millió látogatót vonzva. A város tele van vibráló utcákkal, hangulatos piacokkal, aztán a tágas tengerparti sétányok és lenyűgözőek a helyiek, a turisták egyaránt élvezik itt a napsütést, a tenger friss levegőjét, és hát a látvány az óriási. Az óváros szűk középkori utcákkal rendelkezik, felfedezésre váró történelmi helyszínekkel. Barcelona nem csak a művészetek és a történelem városa, hanem a sporté is. A Camp Nou stadion a futballrajongók zarándok helye, ahol a legendás FC Barcelona játszik. A város gazdag gasztronómiai kínálattal is büszkélkedhet. Tapaszbárok, kávézók, Michelin-csillagos éttermek sora várja az ínyenceket. Emellett Barcelona híres a fesztiváljairól is, pezsgő éjszakai életéről, az innovatív szellemiségéről, amely a hagyományokat ötvözi ma már a modern trendekkel. Ez a város egy olyan élmény, amely egyszerre lenyűgöző, inspiráló, tökéletes célpont mindazoknak, akik a történelem, kultúra, művészet, a mediterrán éles stílus iránt érdeklődnek, hát föl lehet érni a bakancs listánkra. Én egyetemista koromban jártam Barcelonában, valahol messzebb volt a szállásunk, ilyen buszos utazás volt, borzasztó már, vagy az utazás, na mindegy. A lényeg, hogy úgy gondoltuk, hogy nem turista csoportként érkezünk majd meg Barcelonába, hanem így egy páron összefogtunk, és hát ilyen helyi járattal mentünk el, visszafele pedig lekéstük a buszt, tehát nem tudtunk eljutni a szállásra, ezért az egyik parkban éjszakáztunk, padon feküdtünk le egy pár óra hosszára. És hát itt Magyarországon is ugye gyönyörű madárcsiriperésre lehet ébredni nyáron, ott viszont ezt a papagájok tették meg, felejthetetlen élmény volt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind but stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ha nyár, akkor a szabadban szeretünk sütni, főzni jó sokat. Régen még nyári konyhák is voltak, mostanság megint divatba jön. Viszont, hogyha például nagy áruházakat keresünk fel, akkor látjuk, hogy csak úgy bombáznak minket a különféle grill eszközökkel, mert hogy tényleg ennek van most itt a szezonja. Hát grillezzünk akkor egy kicsit japán módra, hiszen yakitori lesz a témánk Friedrich Antal séffel. Szia!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mi újság ezzel a yakitorival?
1: Yakitori az egyik ilyen nagyon, hogy is fogalmazzak, a grillezésben egy érdekes dolog. A yakitori, hogyha szó szerint nézzük, akkor grill, a yaki az grillezés, a tori meg madár, tehát grillezett madár, vagy japánul ilyen nyársal csirkének nevezik. No. Az érdekessége ennek a dolognak, hogy ők a csirkének minden részét meggrillezik, ami nem más, mint egy nyárs, egy 15 centi, körülbelül 15 centi fa kis nyárs, és maga a grillező rész, az szintén egy olyan faszénnel működtető grillező, amire pont ráfekszik ez a kis nyárs, a szára az a 2-3 centi már a nyárs, nyárson vagy a sütő felületen kívül esik, és egy olyan 10 centi maga a grillező felület, és ez inkább hosszú, ilyen 1-2-3 méteres is lehet akármilyen megoldásba, és egy, nekik mindent a tökéletességre fejlesztenek, és mindent a precizitásra, ezért nekik még a faszén is speciális méretre van vágva, tehát különleges faszénnel dolgoznak, nagyon-nagyon érdekes. A másik érdekessége még az, hogy nem úgy van, hogy akkor a yakitorit otthon elkészítik, erre specializálódott japán egyik iparága, tehát kimondottan ilyeneket gyártanak, tehát neked a boltba csak be kell menni, és halomra fogod magad vásárolni ilyenből. De visszaugornék az időben egy kicsit, maga ez a yakitori, ez azért kezdett elterjedni, vagy nem tudom, hogy miért vezetik erre vissza, de a lényeg az, hogy még a buddhisták is, buddhista vallás is rásegített erre, mert valamiért úgy gondolták, hogy Japánba betiltják az állattartást, többek között a csirkét sem lehetett otthon kisüzemileg nevelni az 1300-as években. Tehát az emberek éhesek voltak, ezért fogták, és mindenféle kisebb vadállatokat, verebeket, kismadarakat fogdostak össze maguknak, és ezeket próbálták ilyen kicsi kis billeken megsütni, mert hogy akkor nem lehetett nagy füstöt, meg nagy dobra verni ezt a dolgot, mert büntették. Tehát ott se volt mindig épeszű a vezetés.
0: Gyorsan megsütöttek egy verebet, aztán kész. Aha, ja.
1: Úgyhogy egyszerűen számomra érthetetlen. A mai napig is azért Japánban maga a hús és a különböző ilyen termékek azért nem az olcsó kategóriába tartoznak, tehát például az almát sem kilóra veszik a Japánba, hanem darabra. Gyönyörű szép almákat, meg különböző ilyen dolgokat, de ez csak mellékes ebből a szempontból.

0: szempontból. Ugyanakkor, mint említettem, ez a yakitori grillezés, ez nekik már több száz éves hagyományra tett szert, kifejezetten a anyagfelhasználásukra azt, amit az előbb is mondtam, tehát a yakitoriba föl tudják használni, és föl is használják a mell és a comb mellett természetesen a májat és a belsőségeket is, mindent megsütnek, mindent ugyanezen a kis papálcás verzión, és ez a yakitori, ez egyben nekik egy közösségi összekovácsoló is, mert hogyha valaki délben ki akar futni ebédelni, vagy meló után el akar menni a barátaival egy kicsit csörözni, vagy beszélgetni, akkor nagyon sokszor ilyen yakitorikat esznek, vannak kimondottan yakitorira épült éttermek, amik ezt kínálnak, csak nem kínál semmi más, csak yakitori falatokat. Aztán Japán ebből nagyon különleges, mert mindent egy kicsit nem csak túlbonyolít, a túlbonyolítat utána precízzé teszi. Ilyenek ezek az éttermek. Tehát a yakitori például meg van határozva, hogy a yakitoriba csak ezek az étterembe, aminek a neve yakitori-ja,
1: na,
0: egy 800 és 2000 ilyen között lehet kapni az ételeket, ott ennyiért tudsz ebédelni, vagy étkezni, és akkor ez így működik. De amikor már izikájának nevezik ezt az éttermet, akkor már többféle ételt kínálnak, de ugyanez a funkciója, az egy kicsit drágább étterem. És hozzáteszem, nagyon jók ezek a street foodok, ezek az éttermek valamilyen szinten, ezek street foodok is. Kimondottan óriási street food, nem is pályaudvaruk, hanem ilyen csarnokaik vannak, ahol a városba ki van helyezve, ki van jelölve, vagy akkor ez egy ilyen vásárcsarnok, de csak étkező helyek vannak. És yakitorik, izikájak, és különböző rámenezőktől kezdve mindenféle van benne, és működőképes. Szétszedik az étkezéseket, már az ételtípusuk szerint az éttermeket. Tehát jó, nálunk is van, hogy ez kimondottan hamburgerező, vagy kimondottan pizzázó, tehát nálunk is van ilyen szétszedés, de ők még inkább profibbá tették, vagy még autentikusabb ez a dolog nekik, és ha valaki ezt a izikáját akar enni, akkor csak azt teszik.
1: Nem működik
0: másképp. Úgyhogy a yakitori, ez a kis grillezés, ez a kis pálcás dolog, nagyon hasonlít a saslikra, tökéletesen jellemzi is a japánokat. Nagyon az életük részévé is vált ez a yakitori. Én azt mondom, hogy semmi különösebb dolog nincs ezzel. Nem azt mondom, nem az a lényeg, hogy most csirkeszívet kezdjünk nyársra húzogatni, mert az nem biztos, hogy a legjobb útvonal az első próbára, de csirke mellett tökéletesen működik. És itt kapni különböző ilyen különleges fűszereket, krémeket, a yakitorihoz yakitori szószokat kínálnak különböző ilyen keleti fűszer üzletekben. Nem mondom, hogy kezdjünk el kevergetni, de megpróbálhatjuk. Érdemesebb ezt megvenni, és az a lényeg, hogy amikor befűszerezzük egy kicsit ezt a yakitorit, nem kell különösebb, csak egy kis só kell a húshoz, mert maga ezek a szószok, ezek a mártások adják meg a végső lökést neki, tehát megsült a kis grillnyársunk, és le van öntve, meg van forgatva, meg van pácolva ebbe utána megsülve ezeket a kis nyársakat, úgyhogy nagyon finom kis ízek jönnek, keleties finom ízek jönnek.

Mit üzen a testünk, ha banyapúpot növesztünk? Nos, ez a néphitben, vagy a népi nyelvben elterjedt megnevezése annak, amikor itt a nyakunk alján nő egy ilyen, hát egy ilyen púp, ugye zsírból, kifózis egy hát probléma, amely során a gerinc felső szakaszán, általában a nyak és a hát felső részén kialakul egy kóros görbület, ami előre vagy éppen felfelé domborodik. Ez a púp sokak számára esztétikai és egészségügyi problémát is jelenthet. Nem csak a testtartás rontja, hanem fáj, és a mozgást is korlátozza. A banyapúp kialakulásának hátterében több ok is állhat. Gyakori kiváltó tényező az ülőmunka, a helytelen testtartás, a túl sok idő, amit görnyedve töltünk, például számítógép vagy a telefon előtt. Emellett a hátizmainak gyengesége vagy egyensúlyvesztése, a gerinc melletti izmok túlterheltsége is hozzájárulhat, hogy kialakuljon ez a probléma. A jelek közé tartozik a hátsó felső részén és a nyak hátsó részén megjelenő kiemelkedés, ugye ez görnyed hátként, bütyökként is szokták emlegetni. Ezzel együtt gyakran jelentkezik fájdalom, merevség, idővel akár a légzés is nehezebbé válik. Fontos tudni, hogy a banyapúp nem csupán esztétikai probléma, hanem figyelmeztető jel is lehet arra, hogy a testtartásunkkal vagy mozgásszervi egészségünkkel valami nincs rendben. Ezért kiemelten fontos a megelőzés. Rendszeres testmozgás, a hátizmainak erősítése, tudatos testtartása, helyes ülőpozíció elsajátítása, meg is igazítom magam, én meg állandóan fekve beszélek, és hogyha már kialakult a púp, akkor érdemes szakemberhez fordulni, például gyógytornászhoz, de szóba jöhet az ortopéd, szakorvos is, aki célzott gyakorlatokat, kezelési módokat tud javasolni. Gyakran alkalmaznak hátizomerősítő tornát, manuál terápiát, de akár speciális tartásjavító eszközöket is. Összességében a banyapúp egy figyelmeztetés a testtől, hogy változtassunk az életmódunkon.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és természetesen a híreinket el is lehet olvasni a www.bestfmnyiregyháza.hu-n is, ahol rengeteg a program, és összegezték a Váci Mihály Kulturális Központ eseményeit is. Ugye júniusban volt Szépkorúak Akadémiája, és megtartották a nyíregyházi lemezbörzét is, na de hát vannak kiállítások, amelyek még láthatóak, többek között a zárójel, a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak diploma és záró kiállítása július 18-áig a Pál Gyula teremben, illetve megtekinthető július 25-ig a 67-es úton című tárlat Csoma József festőművész munkáiból, és június 28-áig nézhetjük még meg a Váci Mihály Kulturális Központban a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítást a Nyírbálók foltvarrókör alkotóitól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosított a rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, hamarosan jön a kalóriadó, aztán elmondom, mit ne csináljunk soha, ha felébredünk éjszaka.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM. Most fehér.

Minden embernek megvannak a maga szokásai, és hát valljuk be, hogy akivel nem vagyunk annyira egy hullám hosszon, bizonyos szokásai biztos, hogy zavarnak minket. Minden esetre vannak olyan irritáló szokások, amiket jó, hogyha rendelkezünk, és ezekkel elfelejtjük, abban az esetben, ha társaságban megyünk. Nos, a Dívány most összegyűjtötte az 5 legzavaróbb szokást, amelyeket jobb, hogyha egész egyszerűen hanyagolunk, hogyha mondjuk a munkahelyünkön vagyunk, baráti társaságban járunk. Ha bármelyiknél magunkra ismerünk, akkor tudatosan arra kell törekedni, hogy változtassunk az attitűdünkön. Na, beszélgetések félbeszakítása sokszor előfordul. Kétségtelenül az egyik legidegesítőbb szokás, hogyha állandóan mások szavába vágunk, mert eszünkbe jutott egy a témához kapcsolódó jó sztori, vagy mert nem értünk egyet az elhangzottakkal. Ha így viselkedünk, az a tisztelet hiányát mutatja. Ráadásul ezzel kizökkentjük a beszélőt a saját gondolatmenetéből, belefolytjuk a szót és más irányba tereljük a témát, ez pedig illetlenség, máshogy mondva bunkóság. Ez a rossz szokás akár gyermekkori nevelésből, hasonló családi szokásokból is eredhet, figyeljük tehát magunkat és gyakoroljunk önkontrollt. Beszélgetés közben mással foglalkozni. Hát ettől rosszul vagyok, valakivel beszélgetek és mind nyomkodja a telefonját, ugye ez full idegesítő. Tehát, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor figyeljünk egymásra, ne piszkáljuk a telefonunkat, ne nézelődjünk, egész egyszerűen kommunikáljunk normálisan, mert hogy ez az, ami a tisztelet jele. Aztán, ha mindenkit irritál az, hogy mondjuk rendszeresen elkésünk, akkor érdemes ezen is változtatni, mert sokan képtelenek a megbeszélt időpontban megjelenni, még akkor is, hogyha nem minden alkalommal teszik ezt szóvá nekik, de ez mindenkit idegesít, tehát ha megvan beszélve egy időpont, akkor mindenféleképpen tiszteljük meg a másikat azzal, hogy ott vagyunk, legyen szó baráti beszélgetésről, munka vagy céges eseményekről. Rendetlenség, na hát főleg munkahelyeken full idegesítő ez, hogy az emberek egy része rendetlen, más meg precíz a környezetére, és mondjuk bemegy az ember a munkahelyén, főzni akar egy kávé, de előtte egy negyed órát mosogat, szóval hagyjunk rendet magunk után, bunkóság, illetlenség, tiszteletlenség, úgy viselkedni, hogy majd úgy is lesz, aki ezt megcsinálja, illetve hát a csámcsogás, rágózás, ezzel is engem ki lehet kergetni a világból, tehát valakivel beszélgetek, és az elkezd rágózni, ez egy ezt hallja az ember, hát komolyan mondom, még így a hideg is rázogat. Tehát ne nyitott szájjal rágózzunk, legyünk csendbe, és ha eszünk se, csámcsogjunk társaságba, majd otthon jó kicsámcsogjuk magunkat egyedül, vagy a férj feleség mellett, aki ezt már megszokta, meg elviseli, vagy ő is csinálja. A lényeg illetlenség csámcsogni, vagy nyitott szájjal rágózni.

0: Aki rendszeresen hallgat minket és a Kalóriadó című magazin részletünket, vagy ezt a rovatot, az már bizonyára sokszor hallotta, hogy kerüljük a feldolgozott élelmiszereket. A kérdés azonban, hogy mi is az a feldolgozott élelmiszer, mert hogy kis túlzásra bármit beviszünk a konyhánkba, azt úgyis feldolgozzuk, tehát mi magunk is feldolgozott élelmiszereket gyártunk, de nyilván nem ezeket kell kerülni. Segít nekünk a kérdésben eligazodni Dobák Zita, dietetikus. Szia Zita!
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Na, mik a feldolgozott élelmiszerek, és miért kell őket kerülni?
1: Igazából a feldolgozott élelmiszereket nem kell kerülni, mert összességében, ha azt kellene így megfogalmazni, hogy mi a feldolgozott élelmiszer, minden olyan élelmiszer egyébként, ami valamilyen módon megváltoztattunk, amit te is mondtál, az eredeti formájához képest. Tehát például az ízében, a textúrájában, tehát ha már leturmixoltad, ha már beletettél egy kis fűszert, vagy eltarthatóságát változtattad meg, akkor abban te már egy feldolgozott terméket készítettél otthon is, és ugyanez az élelmiszeriparban is. Tehát ha pedig tartósítószer vagy adalékanyag is még belekerült, akkor már egy bonyolultabb eljárás, de az is egy feldolgozott terméknek minősül. Itt azt kell külön választani, hogy mennyire van feldolgozva.
0: Aha. Itt akkor ez a kulcs, hogy mennyire közelít az eredeti állapotához, annál jobb.
1: Így van, így van. Így nagyon jól megfogalmaztad, egyszerűsítve, úgyhogy igen, én is azt szoktam mondani, hogy keressük a minél kevésbé feldolgozott termékeket, a legjobb egyébként erre a piacozás, de már menő manapság a fiatalok között egyre menő piacra járni, és ott vannak a legkevésbé feldolgozott termékek egyébként, és megyünk tovább, megyünk a multi élelmiszerek felé, vagy a különböző élelmiszer, szuper élelmiszerek felé, akkor ott láthatjuk azt, hogy ott már a késztermékek minél egyszerűbben, minél gyorsabban, már akár a legfeldolgozottabb egy késztermék, ami be van csomagolva.
0: Igen, igen. Igen, de például a virsli volt az, amivel annak idején nagyon riagadtak minket, ugye? Hogy na a virslit ezt ne vegyük, és akkor utána most már azt hiszem, hogy ilyen, nem tudom, húsrudacska, vagy milyen néven van egy-két virsli?
1: Igen, igen, igen. Hát ugye a megnevezés is sokat jelent, meg nem tejföl, hanem...
0: Frissföl?
1: Frissföl, így
0: az
1: van.
0: Az borzasztó, egyszer véletlenül azt vettem. Hát mondom, igen. Mi ez?
1: Igen, igen, igen. Szóval, hogy a megnevezés is más lehet, pont ezért, akkor már gyanakodhatunk, de ebben igazad van, tehát, mert ott aztán nagyon-nagyon sok összetevő van, sok adalékanyag, amivel elérik azt a fajta ízet, ízvilágot, amit szeretünk. De egyébként a feldolgozott élelmiszereknek az a másik előnye, hogy gyorsan, egy ízletes ételt tudunk vele készíteni. Aha. Tehát vannak ilyen szempontból a fogyasztónak számára előnyei, csak ezt itt kell megtalálni a jó egyensúlyt, hogy a feldolgozottban minél kevesebb adalékanyag összetevő legyen. Tehát lehet feldolgozott termékeket fogyasztani, de próbáljunk törekedni a minél kevesebb összetevősre. Pont ezért az ilyen nagyon gyorsan fogyasztott termékek, ahol most mondok egy példát, egy fogyasztott zöldség, vagy egy fogyasztott gyümölcsnél, ott a legkevésbé igen, károsodnak azok az anyagok, ami mondjuk a piacon az

0: a zöldség éppen nem szezonális, vagy nem vehető meg, de például sokkal nagyobb problémát jelenthet mondjuk egy olyan termék, ami akár ezek az üveges ilyen, nem tudom, bármilyen ilyen kész termék, ahol úgy készítik, hogy még van benne tartósítószer is, kész főételt.
1: Na hát lesz még kérdésem a feldolgozott élelmiszerekről, hamarosan ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, sziasztok!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

szeretek aludni, jó alvó is vagyok, az utóbbi időben azonban ebből már csak annyi igaz, szeretek aludni, de rossz alvó lettem. Én nem tudom, annyiszor fölkelek egy éjszaka, hogy valaki levegőt vesz mellettem. Ma hova, mi történt, hogy van, mi van? Minden esetre jönnek a jó tanácsok most, hogy mit ne csináljunk soha, ha felébredünk éjszaka. Hát a Magyar Alvás Szövetség évente egy ilyen reprezentatív felmérés készít arról, hogy hogyan alszanak a magyarok, és ebből kiderül, hogy a tendencia folyamatosan romlik. Minden ötödik magyar évről évre kevesebbet alszik. Egy friss kutatás szerint az egyre gyakoribb rossz alvás minőség miatt pedig minden harmadik embert komoly egészségügyi kockázatok fenyegetnek. Az okokat is összeszedték. Tudományosan is igazolt tény, hogy a mozgás, a táplálkozás, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás összefüggésbe hozható az alvás minőséggel. A könnyű és gyors esti alvás, ami testi és lelki egészségünk is befolyásolhat, csak az egyik feltétele a pihentető alvásnak. A másik fontos tényező, hogy végig tudjuk aludni az éjszakát, ne ébredjünk fel rutinszerűen hajnalok hajnalán, amiután már nem tudunk visszaaludni. Na, ha munkára fogjuk az agyunkat azzal, hogy elkezdjük pörgetni a telefonunkon a közösségi média felületeket, e-mailt olvasunk, üzeneteket, bekapcsoljuk a tévét, akkor nyilván megnehezítjük a pihentető alvást. A világító képernyők és a mentális stimuláció még inkább összezavarja az alvás ébrenlét ciklust. Azt mondják, ehelyett inkább válasszunk megnyugtató tevékenységeket, olvassunk könyvet, hallgassunk lassú zenét. Bármilyen csábító is álljunk ellen a hosszú délutáni alvásnak, különösen akkor, ha folyamatosan felébredünk hajnalban. A szúnyókállás ugyanis megzavarhatja az esti elalvást, az éjszakai pihenést. A koffeinre nyilván figyelni kell, kávét iszunk lefekvés előtt, akkor nem igazán fogunk jól aludni. Nem maradjunk az ágyban, mondják a szakemberek, bár csábító lehet az ágyban feküdni abban a reményben, hogy majd visszaalszunk. Ezt az alvás szakértők egyáltalán nem javasolják. Ha már több mint 20 perce ébren vagyunk, akkor azt mondják, inkább keljünk fel, mert ha az ágyban maradunk, akkor ez a hely nem csak az alvással, hanem az ébrenléttel is összekapcsolódik, és ez még inkább megnehezíti az elalvást. Ha az éjszaka közepén lámpát kapcsolunk, bekapcsoljuk az agyunkat is, és hamisan azt üzenjük neki, hogy ho-ho, már nem kell aludni, itt a reggel ébredjünk fel, tehát hogyha fölkelkülünk éjszaka, akkor mellőzzük a fény, nyilvánvalóan ez akkor igaz, ha például sötétben is kitalálunk a WC-ben.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez egyben azt is jelenti, hogy én mindjárt átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Holnap jön a Fakanál Fesztivál, érdemes lesz ellátogatni, már csak azért is, mert hogy ez jubilál, a 10. alkalommal szervezik meg Nyírszőlősön. Holnap országos gépész-kovács találkozót tartanak Balkányban a reptéren, szóval érdekes régi autókat, motorokat nézhetünk meg, lesz szépségverseny, és július 2-án egy különleges programra mehetünk el, így a hagyományőrzés jegyében jön a sóstói folk és tánc esték. A sóstói piacon pördülhetünk, foroghatunk, a fiúk meg ütögethetik a bokájukat. Ott lesz a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a Tulipános Kincsesland Alapítvány és a Senior Örömtánc Klub is. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Kellemes szép délutánt és jó hétvégét kívánok. Találkozzunk hétfőn, és jövök majd délelőtt 10-kor. Kitartást a hőséghez, Szendi Hajnit hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot, figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek évféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bentreket vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látunk. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
2: Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Péntek délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, tartson velem ebben a 4 órában, és ennek a legnagyobb dalok, a legfrissebb infók, a csak 10 perc, játszunk majd a Pizza Mafia játékában, megtudjuk az útinfókat is, és persze az időjárási adatok is jönnek mindjárt.

Dead the Way of Gauze, méghozzá Janet Jacksontól, Ty Cruz pedig a Troublemaker dalával készülődik. Előttünk a legfrissebb előrejelzések. 34 fok jelenleg a hőmérőn, tényleg az emberről szinte lefolyik a ruha, és hát ez még nem is a végeredmény, hiszen a hétvégén még inkább oda csavarnak. Hozzátéve még a mai nap legmelegebb órája is várat magára, ez ilyen 4-5 óra körül valósulhat meg, 35-36 fok is mérhető majd. Én azt mondanám, hogy ma már nem érdemes sétálni, én azt mondanám, hogy este 8 előtt még a játszótérre se nagyon van értelme kimenni, még akkor is 30 fok lesz, akármennyire is a naplemente perceit tapasztaljuk meg. Északi, északkeleti és mérsékelt széllel találkozik odakint, ez talán most jó, örüljünk neki, egyébként durván. Itt vannak az allergének, gombák extrém szinten, a csalánfélék, a pázsitfűfélék közepes szinten, alacsony a lórum, az útifű, a hárs, a szelidgesztenye és a kenderfélék pollen koncentrációja. Van tehát mire készülni odakint? Hát próbálom jó dalokkal csillapítani ezt a szorító forróságot, a Troublemaker jön, aztán itt lesz majd Embermárkkal, Törőcsik Franciskával a dal, jön ez majd a Kuplung zenekartól, a darabokra törted a szívem után Alice DJ a diszkokból.

A No Doubt énekelt a Hey Baby után szezonális ellenőrzés pörög ez egész nyáron, és ilyenkor hát mindenre is figyel a népig, és persze a NAV is kézen fogva, ilyenkor körbejárják az üzleteket. A figyelem központja a bringás büfé, a kerékpáros pihenőhely, kirándulóhelyek, túraútvonalak mentén az árusítóhelyek, kitelepülések, fesztiválok, itt az alkoholos italokkal kapcsolatos jogszabályok, az energiaitalokkal kapcsolatos jogszabályok, ide kerülnek a dinnyék, az gyümölcsök, még akár a fagylalt is, na meg a lángosos, és persze a jégkrémek is. Szóval nagyszabású ellenőrzésbe kezdtek a Nébig részéről, így nyugodtan vásárolhatunk. Ha valamit megkívánunk, biztos jó minőségű terméket fog majd meg a kezünk a boltokban, olvassa a Best FM oldalán. Én pedig hozom Margaret Island-dalát az éjszaka után, J-Lo énekel, de meg a Madhouse is jön, a Madonna feldolgozások nagy császára, Like a Prayer, mindjárt.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

ők voltak, tehát a Madhouse, a Like a Prayer után majd Dear Hannibal és New Level and Pyre-rel folytatjuk a Neked Valóság előtt. Nézzük itt a nyaralás kapcsán a legfontosabb információkat. Elindultak a srácok pihenni valaki ide-oda, elindultak a táborok, és nem mindenki Nyíregyházán tölti a szabadidejét. Nagyon fontos tudnunk, hogy pályakarbantartási munkálatok pörögnek Nyíregyháza közelében, egyébként nagyon sok helyen. Így mindenképpen érdemes készülni és ezt bekalkulálni. Így van ez például a Budapest-Szolnok vonalon, mely ugye minket nyíregyháziakat is érint, ez a Nyírség Intercity, mely erre jár és melynek kapcsán mindenképpen tájékozódnia kell a menetrend változását illetően. Július 18-áig előre láthatólag ez pörög, és a végeredmény remélhetőleg egy sokkal biztonságosabb és sokkal gyorsabb vasúti pálya lesz. Így legyen, megyünk tovább, a Neked Valóság jön. Na meg a She's the One, Robin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra azonnal, friss hírek után pedig játszunk. Elindul ma is a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en egészen 4 óráig. Várom hozzászólásait, hogy mire a kérdést már megtalálja Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, 3-kor várom a játékkal.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860.000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zenesóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
4: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt ez a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
3: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Mások mellett a Szakói, a Vasmegyeri, a Nagykállói és az Újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zeneshowstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Ma még jobban rákapcsol a forróság. Délután már 33-38 fokos hőségben lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol sem fog. Térségünkben élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel, 3 óra után elindult a játékunk a héten utoljára itt a Pizza Mafia jóvoltából. Ez a Best FM, Déken István vagy egészen 4 óráig. Nem foglalkozunk semmi mással, csak a Pizza Mafia játékával, a Super Pizza menüvel, és jönnek a jó dalok is. Dante Thomas-szal indulunk, ez a Miss California.

Egy jó kis dudolós dal itt a Best FM-en, Kovály Kelőtt, ez volt Dante Thomas sikere egészen pontosan a 2000-es évek közepéből. A játékunk pedig elindult már, és egészen 4 óráig várom hozzászólásait, üzeneteit Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keresse itt a játékfelhívást, a képet, és válaszoljon a kérdésre, hogy tudjam regisztrálni. És végeredményként valaki majd nyer szuper pizza menüt benne a Gusztóval és a bolognész pizzákkal ma is. És most a zenékről beszélgetünk itt a hét utolsó dolgos napján. Mi a kedvenc dal, amelyet itt a Best FM-en hallgat, így várom üzeneteit ebben az órában, és hozom a legnagyobb slágereket, Kováékat most a folytatásban, 15 millióból egy.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

egy átirat, egészen pontosan a Hip Hop Boys dalának újragondolása, Mango Rise és Dr. Péres közreműködésében. Ilyen ott várok rád itt a legnagyobbak között, Gadzsóval pedig a klub élet és a So Many Times elevenedik meg. Míg ide érünk, nézzük a játékot, a Pizza Mafia játékát ma is elérheti a Best FM Facebook oldalán, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzászólni, itt kell kommentelgetni, lényegében itt lehet hozzá csatlakozni, így kerülhet bele virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, és így lehet akár ön is nyertes. A Pizza Mafia játékában pedig ma is a Super Pizza menü a nyereményben, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, ezt hallgatóink jól ismerik már, akik napról napra velünk játszanak, üzennek, és hát biztosan a zenei listánkat is kedvelik, mert különben akkor nem találkoznánk napról napra. Nagyon fontos kérdés az, hogy mi az, ami a legkedvencebb dala. Ezzel a furcsa gondolatmenettel fejeztem ki magam, mert nem lehet minden tökéletes, vannak dalok, amiket annyira nem szeretünk, de vannak, amik igazán nagy kedvenceink. Úgy várom tehát üzeneteit. Mi a kedvenc dal, amit nálunk itt a Best FM-en hallgat? Kedvenc dala, amit nálunk itt a Best FM-en hallgat? Így várom üzeneteit ebben az órában is. Jönnek már hozzászólások. Nicolette azt írja, nincs kedvencem, míg Dezső, ha jól olvasom, azt írja, hogy Pimp. Tehát a P.I.M.P. gondolom itt egy 50 Cent dal lehet ez. Jolán azt írja, amíg nem T. Danny vagy Azaria, hogy a mai fiatalok kedvence szól, jöhet bármi. Anita pedig az igazi nyári slágeres dalokat szereti, például a Well Hello rakpartját. Ilyen üzeneteket várok ebben az órában, és ne feledje, ha hozzászól, regisztrálom így nyerhet pizzákat. Most jön Gadzsó és a So Many Times, a Blaha Louisiana, és a Nemereszt után majd a Shine.

A Shine után majd Szakács Gergő dúdol az indulójában be is készítve, a Pizza Mafia játéka pedig pörög már a fél időben. Járunk, várom üzeneteit, keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott a kép és a kérdés is. Egészen pontosan arra vagyok kíváncsi, mi a kedvenc dala, amelyet itt hallgat a Best FM-en. Így várom tehát üzeneteit ebben az órában. Ne feledje két pizzatét, a Gusto és a Bolognese, mely érkezhet holnaptól a Pizza Mafiás srácoktól. Ez a héten az utolsó alkalom, úgyhogy érdemes figyelni, olvasgatni, kommentelni, hozzászólni. Itt van István üzenete, minden zenétek jó, hát köszönjük szépen. Hasonlóképpen írta Ivett, minden jó. Gábornak a 90-es évekbeli dalok jönnek be, főleg a régi 90-es évek zenéi, ami jók, a mai napig is hallgatja őket. Zoltán, nem tudom, hol van feleségemnek, küldöm egy jó asszony mindent megbocsájt című dalt. Ezen azért meglepődtem, hogy hogy érkezett. Marietta a Szét szeretlek című dalt nem szereti. Jól emlékszem, Halott Pénz és Olá Helén a közösségben. Egyébként minden más jöhet. Veronika is dícsér minket, az összes zene jó, ami a Best FM-en szól. Hát ha így gondolják, én nagyon elégedett vagyok. Minden esetre ez a mai játékunk. Várom hozzászólásait, konkrétumoknak jobban örülnék. És hát akkor folytatjuk dalokkal. Hát remélem mindenkinek tetszik Szakács Gergő. Most nem a Fall the Flow csapatában, hanem szóló karrierjéből Indulj el című dalát hallgatjuk, a Bubble is bekészítve. Miller Dávid énekel, mindjárt süt a nap. Hát ez is nagyon aktuális.

neked Miller Dávid dalcím, egyszerűen süt a nap, hát süt, nem is akár, hogy 34 fok van odakint, nagyon-nagyon meleg van, mindenképpen a folyadék pótlásra figyeljünk a melóban, figyeljünk, ha úton vagyunk, és hát játszom velem, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, és hát durvá 20 perce van mindösszesen erre, hiszen 4 órakor majd megtudjuk, hogy ki a nyeremény a szuper pizza menüben a Gusto és a bolognese pizzákkal, melyek holnaptól már akár érkezhetnek is a Pizza Mafia srácoktól. Hát nagyjából ez, mely így a eszencia a játékunk kapcsán. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi a kedvenc dala itt a Best FM-en, amit itt hallgat, nálunk hallgat, és így várom üzeneteit. Jönnek azért hozzászólások, javarészt egyébként a 90-es évekbeli dalokat jelölik meg hallgatóink egy-két kivétellel, és hát csak néhány konkrét példa a hallgatók hozzászólások között. Itt van például egy, azt írja Péter, hogy neki Mark Morrison és a Rhythm of the Mac című dal, de a kedvence még Henriettáé, inkább a klub élet, Don't Give Up Brian Adams-szel meg Sikennel, házas párok is játszanak velünk, szóval ezt is kiderítettük már. Itt van Kata üzenete, nem tud egy-kettőt mondani, konkrétumot mondani, de főleg a 90-es évekbeli dalok tetszenek inkább, így kaptam tőle az üzenetet, köszönjük szépen. Várom még az ön hozzászólását, durván 20 percünk van, addig sem maradunk a legnagyobbak nélkül. Egy kis dúdolás vár ránk Neóval, Because of You, aztán majd Pápai Jóci újdonság a Fekete Tövis címmel.

Magam a nézve azt gondolom, hogy ez a dal tetszik Jocitól, de szerintem csak a hangzásvilága miatt, egyébként nem igazán rajongok a stílusáért. Szerintem ez viszont jól sikerült. Fekete Tövi is itt hallottuk a legnagyobbak között. Miután jön Christina Aguilera és a Come On Over, a játékunk pedig a célegyenesbe fordult. Van még 10 percünk, pontosabban várom még 10 percig üzeneteit. Mi a kedvenc dal, amelyet itt hallgat a Best FM-en, ha megírja a kép alá, amelyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza, akkor tudom bedobni nevét virtuális kalapunkba, így nyerhet majd a Pizza Mafia játékában a szuper pizza menüt egészen pontosan a Gusztóval és a bolognese pizzákkal. Ennyi így az eszencia. Mert tudnunk kell, a 90-es évek úgy látszik ez a number one, nagyon sokan ezt emelték ki, egy-két kivétellel, akik a 2000-es évek nagy popslágereit emelték ki, a Return to Mac például. Ön, hogy gondolja, mit írna még ide? Várom üzeneteit, és közben hallgatjuk Krisztinát. Come on!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már az utolsó másodpercek, mindjárt 4 óra, amikor is majd a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en, így pedig tegyünk pontot a pizzamafiás játékunk végére. Arra voltam kíváncsi, mi a kedvenc dal, amelyet itt hallgat, nálunk hallgat, a Best FM-en hallgat, és így vártam üzeneteit ebben az órában. Javarészt kiderült, hogy a 90-es éveket szeretjük úgy Isten igazából, hát mondjuk Bajka is azt énekelt, hogy 90-es években még mindenki táncolt. Szerintem ez így nagyjából helytálló. A 2000-es években valahogy eltűnt már ez a fajta kulturális testmozgás. A 90-es évek pedig emlékmorzsákat idéznek, amikor diszkókba jártunk, amikor ismerkedtünk, amikor, hát nem tudom, volt egy átmulatott éjszaka, akár ez is eszünkbe juthat. Ezeket az emlékmorzsákat hozza napról napra a Best FM, és ezért is voltam kíváncsi, hogy önnek mi a kedvenc dal, amelyet itt hallgat nálunk. Nézzük a nyertes hozzászólást. Crystal Waters és Pure Love örök kedvencem, mert mikor sláger lett, akkor is, én most is ugyanazzal az emberre hallgatom, és mosolyogva emlékszünk vissza a 90-es évekre, és a kis elismerést a végére, Best FM is the best. Ezzel az üzenettel nyert Zsanett, gratulálok, jó étvágyat kívánok ma öné a szuper pizza menü, melyet holnaptól már át is vehet. Mindenkinek köszönöm hozzászólását, és ne feledje, hétfőn újra majd itt a Pizza Mafiás játékban lehet pizzákat nyerni. Most pedig érkezzenek a hírek, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best.
3: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcs hőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri meleg ételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

4 perccel járunk, 4 óra után French Affair dalát készítettem, jön a Sexy, az útinfókat pedig várom, ha közlekedik, ossza meg, mit lát, 33 33 33 9. A Hungaromet ZRT nagyon magas úri adatokra figyelmeztet minket az ország egész területén.

Rácz Gergő dalát hallgattuk az autóban, miután a Simple Red-el folytatjuk itt a közlekedés perceit, és közben pedig figyelünk az úton folyó dolgokról. Egy kis fűkasszálásról beszélgessünk, kézi erővel nyírja a füvet a Magyar Közút, a Kert utcán, az Incédi soron, meg majd a László utcán is. Ez ott lényegében a kétszer két sávos út közötti terület, így pedig nagyon figyelnünk kell, sokkal nagyobb oldaltávolsággal kell megközelíteni a magyar közutasokat. Ők is vigyáznak az autóink épségére egy ilyen ponyvával, hogy véletlenül se történjen baj, mi is legalább ennyi figyelmet szálljunk rájuk. Figyeljünk a fokozódó hőségre is, egyre melegebb van a hétvégére, akár 39 fokot is mérhetünk, az autóban 50 fok felé is felkúszhat a hőmérő higanyszála, mindenképpen folyadékkal készüljünk az utazás mellé, egyébként a belvárosban is osztják a vizet az önkormányzat megbízásából és a vasútállomásokon, illetve az autóbuszállomásokon is számolhat a MÁV dolgozóira, a Volán dolgozóira, akik szintén vízzel kínálják, ezzel javítva a helyzetet. A párakapuk adhatnak némi hűsölési lehetőséget, ezzel is számoljon, és várom az üzeneteit. 30 333 1039. Csak 10 perc, ma is fél ötkor digitális világ, ennek veszélyei, megtudjuk, hogy miről szól ez a kis beszélgetés. Szakács Tibor, Dr. Móri Gyula.

0: Rosszal ez volt a Jump, akkor még 10 évesek voltak a srácok, és hát azóta az egyiktől már el is kellett búcsúzzunk. A dal pedig gyermekkorunkat idézi, ezt a bőgatyát, meg a baseball sapkát megfordítva. Ez volt a Jump, tehát itt a legnagyobbak között. Folytatjuk útinfókkal, egészen pontosan a Rákóczi utca újca találkozásánál közműfedél helyreállításán dolgoznak, a Szabadságtér 9 mellett továbbra is a felbontott járdával kell szembenézzünk, továbbra is a kábelfektetési munkák a Kisernő és a Szarvas utcák találkozásánál. Van tehát mire figyelni, a körforgalmakról nem beszélek, mert ott jó ideje már állandósult a helyzet. A nyíltávfő felújításáról is beszéltünk, a Vai Ádám körúton korszerűsítik a hálózatot, hogy majd téli szezonra minden rendben legyen, erről is már hónapokkal ezelőtt kaptunk tájékoztatást, úgyhogy hát nagyjából így állunk, figyelmesen, óvatosan számoljunk a tömött utakra, forróságra, vizet vigyen magával. Jöjjenek az útinfók, várom észrevételeit, 30 333 1039, és legyünk egészségünkért, ez már a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Sokszor szoktam mondani azt, hogy én a doktor úr betegeitől mindig kapok azért, mert hogy én kötözködöm, meg vitatkozom, meg ilyeneket. Lássuk be, nekem ez a feladatom itt, úgyhogy, és én ezt szívesen is teszem.
4: Az
3: nem tudom, hogy ma
4: erre sor kerül. Ne várj tőle távol a

0: feladott kör.
1: Dr. Bori Gyulával beszélgetek a Csak 10 perc rovatban. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr! Ma fogunk vitázni, szerinted?
0: Nem, vagyis nem hiszem. Ma inkább te meg fogsz döbbenni, meg bízom benne a hallgatók is, és talán egy kicsit kinyitjuk az emberek.
1: Egy mondatot hallottam a mai dolgokról, de én nálam ott az le is dobta a láncot teljes mértékben. Szóval nagyon szeretem a clickbait típusú dolgokat, tudják, az, amire a hallgató meghallja, és utána teljes mértékben felkapja a fejét. Nem szeretek mindig ilyen nagyon-nagyon nagy lőzungokba beszélni, meg dolgokat mondani, hogyha nincsen de. Mögötte sok minden, de hát azért van.
0: Va.
1: Na, és akkor miről van szó?
0: Én mondjam ki?
1: Hát te mondd. Jó,
0: tehát igazából egy olyan óriási veszély fenyegeti az emberiséget, amit még föl sem fogtunk, és ami persze extrém szélsőséges esetben, de hosszabb távon elhozza az emberi faj kihalása.
1: Jaj, Gyula.
0: Na, igen. Na, és akkor ez nem clickbait. Menjünk csak vissza. És most nem másról beszélünk, mint erről a digitális virágról.
1: Ja.
0: Tehát...
1: Jó, oké.
0: Okay. Tibi, na. A gyereked, unokád miatt majd ez mi, mondom még 3 perc, és a kacagás rá
1: mi két évig nem fogjuk neki odaadni.
0: Nem, a szíjába. Tehát ez nem így működik. Mindjárt meglátod. Oké, okay. Tehát az a generáció vagyunk mi. Nekünk az életünkben megérkezett a számítógép. Nem volt meg, hanem akkor jött. Én emlékszem, mikor megjelent ilyen ZX Spectrum, meg Commodore 64, sőt, volt ez a HT, nem tudom, Z1080Z, vagy valami ilyesmi volt ez az iskolai számítógép, ilyen nagy darab, benne volt a Magnó, nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, de mi a fizika szertárba órákig játszottunk. Tehát 15 évesen nagyjából belecsöppeltünk, kiváló volt, de nem okozott függőséget, játszottál, és aztán utána mentél a lányokhoz, a barátokhoz, tehát nem lett társad, nem lett a világod a gép. Miért? Azért, mert volt egy feladat, kiszabadítottál egy királylányt, vagy bármi egyebet megcsináltál, és aztán, ha nem sikerült, ráuntál, ha sikerült, akkor meg már kint volt, mit csinálj vele, és vagy megfájult a kezed a joysticken, nem tudom, emlékszel erre az időszakra. De ma már ez nem így van. Tehát nem adott föl, mert a játékok komplex élményt adnak. És akkor a játék, barátok, ismerkedés, ez mind a játékba szorult bele. Gondolj csak bele, a mai gyerekek milyen játékokat kapnak? Ilyet. Egy komplex világot teremtenek neki. Tehát ez egy nem valós, egy virtuális világ, de mégiscsak abban vannak. Ruha vásárolható. Így van?
1: Persze.
0: Külső tulajdonság, állítható, könyörgöm. Képességek, semmi köze a valósághoz nincsen az ottani képességeidnek. Nekünk mi volt a játszótéren, ha nem tudtál futni, akkor elkaptak, mindig te voltál, aki bujócskánál te voltál a hunyó, és a többi, vagy te voltál a kergető fél, ugye? Ugrani kellett, jól kellett biciklizni, mindent jól kellett
1: focisztunk
0: csinálni.
1: Focisztunk, te voltál a csere.
0: Saját, igen, saját képességed. Én egyébként sokszor voltam cserén focihoz, nagyon nem értem. Ma már valós képesség nem kell.
1: Hát lássuk be, régebben mi ezt szórakoztatásra használtuk, arra tök jó volt, most meg nem tudunk nélküle élni. Jól mondom?
0: Pontosan. Valakinek nincsenek olyan képességei, bemegy a játékba, ott megvásárolja ezeket, vagy eléri, vagy mit tudom én, milyen úton-módon megszerzi, és akkor onnantól kezdve ő menő lesz. Ott. De kint nem. Ez egy átverés, és onnantól kezdve ezek az emberek vágynak oda-vissza, hogy bárkivé válhatnak, és onnantól kezdve ez a probléma.
1: Tehát azt mondod, hogy a óriási. Digitális világ az olyan, mint a GLP-1.
0: Nem vagy ez a GLP egyedül. Na jó, maradjunk annyiban, hogy a digitális világ, én azt mondom, hogy komoly odafigyelést igényel. Még egy dolgot mondok. Ezek a gyerekek ugranak hegyről hegyre, meg csinálnak mindent a számítógépen, hangsúlyozom, a karakterük elképesztő, ügyes, okos. Mi van, ha a karakterrel egy olyan dolgot vállal be, amit nem tud megcsinálni?
1: Hát meghal a játékban.
0: A játékban. És mit csinálsz ilyenkor? Vagy legjobb esetben lemegy egy élet, akárhányból, vagy egy újra kell indulni.
1: Hát nem is egy életed van. De hülyék
0: hát
1: vagy.
0: Nem is egy. És akkor, de
1: hol
0: mondom,
1: van ilyen kint a normál világban, hogyha én nem ugrok 3 métert?
0: Ezzel akkor... ez a baj. Ez a baj. És ennek már látjuk a nyomait a balesetekben, hogy olyan dolgokat vállalnak be a gyerekek, amelyet egyébként te soha be nem vállalnál. Tibi, mindannyian estünk el biciklivel.
1: Hát igen.
0: Oké, na most, és kezdtük kis bicikli, nagy bicikli és társai. Ma hol kezdik ezek a gyerekek? Egy elektromos rollerrel, ami megy 50-nel.
1: Hát az életveszélyes, én azt tiltanám. Hát, lehet, hogy most nem vagyok népszerű, bocsánat, de akkor is.
0: Szigorúan betiltanám. bukósisak, védőruha, minden, amit el tudsz képzelni, ez sportcélokra biztos jó, de hát ez életveszélyes. Na de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy az se tudja mi az, hogy sebesség, az se tudja milyen elesni, aztán húzza a gázt, és akkor onnantól kezdve ebből vannak a gondok.
1: Hát meg vannak a kihívások, és ezekre, csak egy mondatot, egy mondatot engedj meg. Könyörögve kérek minden olyan fiatalt, vagy akár láttam középkorút is, ne csináljátok. Életveszélyes dolgokat vállaltok be, tök feleslegesen, abszolút butaság, azért a, hogy mit tudom én, tapsoljatok, meg lájkok, meg akármit, borzalmas. Ennyire hülyék nem lehettek, és most nem akarok bántani senkit, de tényleg arról van szó, ne kövessétek ezeket a dolgokat, ne álljatok bele ebbe, engedjétek el, hagyd legyen ha már valaki megmenthetetlen ebből a szempontból, ott legyen vége ennek az egésznek, mert ez addig van, ameddig mindig van, aki ezt követi. Borzalmas veszély.
0: Oké, és akkor innentől kezdve rá is mutattál ezzel a néhány mondattal arra, hogy milyen hormont piszkál ez az egész, amiről eddig beszélgettünk, ez a dopamint piszkálja. És akkor most azt mondom, hogy ez nem vezet kihaláshoz, de van egy másik, ami probléma, és az vezethet. Tehát igazából, amíg a dopamint piszkáljuk, addig se állunk jól, de addig ez a kisebb gond. Miért? Mert van egy jóval nagyobb veszélye, egy másik hormon. És ezt normál esetben ezek a játékok nem piszkálják. Ez pedig az oxitocin, Tibi. És az oxitocin nevű hormon tartja össze a világunkat, ugye a kötődés, összetartozás, ha ezt megpiszkálod, abból óriási probléma lesz. Ez a hormon váltja ki a ragaszkodást, tehát a gyermek-édesanya, gyermek-édesapa kapcsolatot, a pároddal való kapcsolatot. Tehát ugye a két személyiség intim kapcsolódása és kötődés, ez ahogy ez felépül, ez a hormon, és kialakul. Na most ugye a legjobb a baba-mama egymásra nézése példaként a szoptatásnál, például egymás szemébe néznek, és akkor egy nagyon mély kötődés alakul ki, mert felmegy ez a hormon. Oké, eddig az online ismerkedésbe, üzenetekbe, egy online kapcsolattartásba jól láttuk, hogy nem tudott az oxitocin szint megemelkedni. Tehát érdemi kötődést nem alakult ki. És eddig rendben is voltunk. Csak hogy megjelent egy új fenyegetés, ez pedig az AI, tehát a mesterséges intelligencia. Vannak mesterséges intelligencia karakterek, amelyek nem valósak, de 100%-ban ideális karakterek, tehát olyannak teremtett.
1: Az a baj, hogy most már tökéletesítik ezeket, hogy tényleg legyenek élethűek, és tényleg legyenek olyanok.
0: Tibi, ki vezette a mi időnkbe a, hogy is hívták, a Delta című műsort, igen?
1: Hát Kudlik Júlia, most kivezeti majd.
0: Kivezeti most, nem majd, kivezeti most.
1: Azt nem tudom, de most egy gép biztos.
0: Egy AI karakter.
1: Hát süljön ki a szeme, már bocsánat, elnézést a kifejezésé, mert tudom azt, hogy sajnos tényleg a mi ágazatunk is olyan, ahol előbb-utóbb ez teret fog nyerni, csak ezek pontosan attól jók ezek a dolgok, hogy emberek beszélnek emberekhez, életszerű környezetben, és érzéseket is tudunk továbbítani. Amikor ezeket elkezdjük mesterségesen csinálni, ebből lesz majd a, mit tudom én, a szúnyog lárva pörkölt, amire majd nekem eladják azt, hogy ez csirkecomb. Szerintem. Okay, de lehet, hogy én látom rosszul. Nem, amúgy ez
0: látod,
1: baj.
0: Csak a legnagyobb veszélyt nem látod. Tehát a legnagyobb veszély az, hogy ezek a karakterek, ezek az AI karakterek, ezek testre szabhatók külsőleg is. És tehát van valaki, aki külsőleg olyan, amilyen neked az ideálod. Ez már nagyon nagy probléma, mert nem valóság, de te elkezdesz rajongani. A hangulatodat érzékeli, mert ezek érzékelik már, és úgy beszélnek, úgy kommunikálnak vele. Együttérzést mutat a gép, könyörgöm. Egy program együttérzést mutat, empátiát sugároz. Nem fárad el tőled, mint a párod. Akármennyire vagy dilis. Tehát nyugodtan mondhatod neki, megért és
1: ne támogat. Ne add aláló vagy, Gyula.
0: Nem, Tibi, ez a helyzet. Nem mond nemet. Ja, hogy oké. Nem akar józan útra terelni, ha tévúton vagy, hanem pátyolgatja a kis leket, 100%-ban neked alárendelt.
1: Azt mondod, hogy én az AI-jal nem fog annyit vitatkozni, mint a feleségemmel.
0: Nem.
1: Biztosan nem, mert a nyelvemmel beszél.
0: Így van. Törődik veled, és ez a lényeg, a törődés, gondoskodás illúzióját kelti, ami elkezd oxitocin hormont termelni benned. Nagyon más az oxitocin, mint a dopamin, azt ne felejtsük el. A dopamin az jön-megy, tehát gyorsan felülírja valami más, hú, de jó volt, utána megszokod, aztán majd nem érdekel, és mész tovább. De az oxitocin nem ilyen. A kötődés nem múlik el. Édesanyádhoz való kötődés, az 100%-os kapcsolat soha nem múlik el. A kutyádhoz való kötődés, de más mondok, a kutyád hozzád való kötődésében is az oxitocin játszik szerepet. Tehát gondolj bele, mi van akkor, ha kötődni kezdesz egy AI karakter?
1: Hát most nagyon sokan vannak így, és problémás is szerintem ez.
0: Ez egyre durvább lesz, tehát onnantól kezdve, ugye az AI karakter az soha nem fáradt, az mindig meghallgat, nem mond nemet. És mi van, ha a gyereket talál egy a normál partner helyett egy AI kapcsolatot?
1: Hát, nem mondj ilyet.
0: Na, de Tibi, a párkapcsolati kötődést is...
1: Vagy nagyon sokat csalódik valaki az emberekbe, és azonnal tudja pótolni egy ilyennel.
0: Pontosan így van. Eddig jó esetre vettél egy kutyát. Most van AI, amelyik megy, ott van a füleden, sétálsz, beszélgetsz vele, elmondod neki, mit látsz, egyetért. Ez a borzalom. Borzalom, mert még egyszer mondom, oxitocin termelést indít el, ragaszkodni kezdesz hozzá, valami ez, ami nem is létezik, ez előbb-utóbb óriási gondokat fog csinálni, és olyan utópisztikus állapotokhoz fog vezetni, amelyet most még szerintem elképzelni sem tudunk.
1: Óriási probléma van azzal, hogy az emberek, tehát nincsenek kőbevésve általunk azok a határok, amik a mi határaink. Ezért megengedjük azt mondjuk például az AI-nak, hogy ezeket a határokat ő átlépje észrevehetetlenül,
0: erről beszél,
1: és ezáltal beférkőzik a mi lelkünkbe, tudatunkba, kialakítunk egy kötődést ebből a szempontból, és onnantól kezdve komoly problémában már mi vagyunk. A Bazi Nagy Görög Lazi megvan?
0: Igen.
1: Igen. A férfi a fej, de a nő a nyak. Tehát amikor már átadod az irányítást, és most ezt átvitt értelembe fogalmaztam, átadod az irányítást az AI-nak, onnantól már tényleg te vagy veszélybe, abszolút. De egy dolgot mondok zárásképpen, félmondat. Lehet akármilyen AI Judit, az én húsvér feleségemtől jobb lecsót nem csinál senki. Pont.
0: Hát szerintem most én olyan nepest vernék el neked, amikor hazamész, hogy örömmel.
1: Na, ennyi. Úgyhogy nem a lecsó miatt fog maradni az asszony. Most tényleg ebből nem fog.
0: Ebből nem jössz ki, jól. Szégyeld el magad, és menj haza, és gondolkodj a sarokban.
1: Jól van, oké. Okay. Bocsi.
0: Szervusz.
1: Sziasztok.
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Strand Fesztivál himnuszát hozhattam Pixával, Stereo Palmával, ez volt a balatoni nyár, aztán majd jön a Black Eyed Peas, és mi megnézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. Nyíregyházi vagy Orosi út, akárhogy is hívjuk, a Transvidia mellett rendőri figyelem. A rendőrök Hodász, Dózsa György utcáján és Kisvárda után Jéke felé mérnek. Van tehát mire figyelni. Egyébként szaporodnak a trafiboxok városunk szerte és a Dózsa-György utcában egy új. Nagyon nagy figyelmet kérek mindenkitől. Ne feledje, a helyesen megválasztott sebesség sok esetben már meg is előzni a közlekedési baleseteket. Legalábbis a többségét tutira. Már a még kiegészítését 30-33-33-309. Jöjjön a Black Eyed Peas, a Let's Get It Started az első dal. Aztán Yes Yes-szel és Szabó Ádámmal is folytatjuk. Jön a gyengéden.

Strand Fesztivál himnuszát hozhattam Pixával, Stereo Palmával, ez volt a balatoni nyár, aztán majd jön a Black Eyed Peas, és mi megnézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. Nyíregyházi vagy Orosi út, akárhogy is hívjuk, a Transvidia mellett rendőri figyelem. A rendőrök Hodász, Dózsa György utcáján is, Kisvárda után Jéke felé mérnek. Van tehát mire figyelni. Egyébként szaporodnak a trafiboxok városunk szerte és a Dózsa-György utcán van egy új. Nagyon nagy figyelmet kérek mindenkitől. Ne feledje, a helyesen megválasztott sebesség sok esetben már meg is előzni a közlekedési baleseteket. Legalábbis a többségét tutira. Már a még kiegészítését 30-33-30-303-9. Jöjjön a Black Eyed Peas, a Let's Get It Started, az első dal, aztán Yes Yes-szel és Szabó Ádámmal is folytatjuk. Jön a gyengéden.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A te zenéd.
2: A te

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban itt a Best FM-en. Előtte megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén. Szombaton nem változnak az árak. A Brent olaj tartja 74 dolláros árát. Ez 72-i tavalyi átlagunkhoz képest egész jó. Pláne, hogy 120-ról is beszéltünk már. Jó lenne még egy kis csökkenés, de hát majd látjuk. 309 forintra erősödött a forint az USA dollárral szemben, ez nagyon jó teljesítmény, de egyelőre csökkenésről nem hozhatok híreket. Az átlagárak így a 95-ösnél 580, a gázolajnál 593 forint, jó végre már ilyen összegeket mondani. holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések, de ne feledje, történik valami, azonnal tájékoztatjuk itt a Best FM-en. Most pedig jönnek a hírek, aztán 5 órakor várom. Beszélgetünk például az EAC Nonprofit Kft. Tájékoztatójáról, korábban jönnek majd a szemetünkért.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAC Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosollyal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán, Room Salsa Terasz a vároldalán, Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben, ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
5: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
6: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
7: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között is, autók felett űrdöngó átalakulása és Villám McQueen élőben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Rendkívüli hőség sújtja az országot. Figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádvai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést. Őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek évféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
9: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bent rekedt, vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látunk. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
8: Jó hír a mozgás szerelmeseinek. A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyiregyháza.hu. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Énekelt a Spice Girls, aztán Nagy Bogi Vár ránk, Várni rád című dalával készül. Az EA Complofit Kft. Pedig kiadta közleményt, melyet olvashat a Best FM oldalán. Ők korábban kezdik a melót, korábban gyűjtik majd a hulladékot a jövő héttől. Azok nagyon egyszerű, a melegebb órákban a munka zömén már túl akarnak lenni, ez indokolja módosítást. Az EA Complofit Kft. Tájékoztatja az ingatlan használókat, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt a szolgáltatási területen a kukás autók a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik a hulladék begyűjtését. A közleményben ennyi. A lényeg az, hogy nekünk is hamarabb kell kivinni a hulladékgyűjtőpontokra a személygyűjtőket, mert akkor ott marad. Tájékozódjon a Best oldalán, az EAK oldalán. Kiegészítéseket itt talán. Nagy Bogi eddig várakozott, a Várni ráddal már pörög is. Maroon 5 és Kelemen Kabádban is csatlakozik mindjárt.

0: Mit énekelt Funani Masszív a folytatásban, na meg a hőség a hétvégén, akár 39 fok is lett. Ezért pedig módosították a kamion stop tilalmát. Egészen pontosan úgy, hogy majd csak vasárnap lesz intézkedés. A döntés célja, hogy a teherautósofőrök biztonságosabban érhessék el a pihenőhelyeket, valamint csökkenjen a hőség okozta kockázat az áruszállításban. Így olvasható a cikk a nyíregyháza.hu-n, ott kiegészítve megtalálja az infót, ne felejtje, csak vasárnap van, kamion stop, Pulani Masszív pedig énekel az Élvezd után, Razzle Kicks, na meg Vecca is a Labirintussal.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy igazán jó popdal a 2000-es évek közepéből, Timbalanddal és Nelly Furtadóval hallottuk itt a Besten, a folytatásban pedig időjárási adatok, fókuszban a szombat, nézzük, hogy hogyan készülhetünk. 20-21 fok lesz már hajnalban 5 órakor, úgyhogy a hajnali szellőztetést nagyjából ilyen 4 órára kellene időzíteni, ha felbír kelni, mert utána már nem nagyon lesz rá lehetőség. 38 fok is lehet a szombat legmelegebb óráiban, ez egyébként nagyjából úgy néz, hogy 10 órától már 32 fok van, és nagyjából este 9-ig 30 fok lesz Nyíregyházán, úgyhogy kitartást kívánok a forrósághoz. Jó lenne egy strand vagy egy vízparti elfoglaltság, szerintem csak itt lehet majd elviselni. Majd klímák mellett ezt a hőmérsékletet egész nap. Gyönyörűen fog sütni a nap, nagyon magas UV adatokra kell készülni, és továbbra is extrém a gombák szintje, úgyhogy mindenképpen vegye be reggel az allergia gyógyszerét, hogyha indul valahová. Nagyon meleg percekre készül. Ide egy kis kalendárium, holnap már 27-e, lassan elszalad a június. Itt lesz például László névnapja Kamillával, Tordával, Olgával. Jó ünneplést kívánok mindenkinek! És ide hozom már a legnagyobbakat, a Hősök énekel a Maradok Band című dalukkal, a Moloko és a Sing It Back is, itt még a hírek előtt bőven.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel letudtuk a melós percek zömét, így péntek délután elszaladt ez a 4 óra már. Jönnek a night shiftes percek a következő 2 órában. Egyébként a szombat és a vasárnap délután is a miénk itt a 103.9 Best FM-en, de azok már nyilván a hétvégi pihenéshez kapcsolatosak, és persze akkor majd, ahogy lenni szokott, leporoljuk a legfontosabb infókat, csak hogy mindenképpen képbe legyünk, akkor is érdemes ránk hangolni majd délután, holnap délután is számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zenesóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
4: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt ez a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt, fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
3: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Mások mellett a Szakói, a Vasmegyeri, a Nagykállói és az Újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zeneshowstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás. Többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9 Best.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 g között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség sújtja az országot, figyeljünk egymásra a hőségben, és nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést. Őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Igazi forróság vár ránk a következő napokban. Ilyenkor fontos, hogy fokozottan figyeljünk magunkra és embertársainkra, és senkit ne hagyjunk napon az autóban. Mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem szóvivője.
3: Évente több alkalommal riasztják a tűzoltókat olyan esetekhez, amikor autóban véletlenül bent rekedt, vagy éppen bezártak gyermeket, idős embert, állatot, és esetleg őket kell menteni. Ha hasonló esetet látunk, pláne most a hőségben, akkor hívjuk a 112-es segélyhívót. Figyeljünk az idősekre, rokonokra, szomszédokra. Csak júniusban 13 ajtónyitást végeztek a térségbeli tűzoltók. Volt, amikor egy-egy idős embert már napok óta nem látták. Ezzel kapcsolatosan érkezett jelzés a 112-es segélyhívón keresztül. A mentők nem tudtak bejutni az adott ingatlanba, így kérték a tűzoltók közreműködését. Volt több olyan eset, amikor rosszul lét állt a háttérben, és így a tűzoltók és a társszervek munkatársai tudtak segíteni.
2: Jó hír a mozgás szerelmeseinek! A nyári hónapokban is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza. Egészen augusztus 30-áig várja minden nap többféle mozgásforma a városlakókat a város különböző pontján. Összesen több mint 20 ingyenes, rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak. Gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul

0: looking at.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
2: Változatosan.
1: Éjjel-nappal.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a tudatos klímahasználat. Gyakorlatoztak a mentőszervezetek, és folytatódik a zene sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A hétvégi tömegrendezvények kapcsán azt kérte a szervezőktől, hogy gondoskodjanak a biztonságról, és arra is rámutatott, hogy a vasúti közlekedésben okozhat fennakadást az extrém meleg. Fontos a tudatos klímahasználat. A hőségben sok lakásban működnek a légkondicionálók, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Vántos Judit nyíregyházi felnőttházi orvos elmondta, az erős hőmérséklet különbségek ugyanis elősegíthetik a megfázást és az ízületi fájdalmakat.
3: A 10 foknál több az nagyon nem javasolt ez a különbség, mert ilyenkor sokkal érzékenyebb lesz a szervezetünk. Lehűl ízületi fájdalmakat, ugye a légkondicionáltal az arcüreges, szemgyulladásos problémák, sőt fülgyulladás is előfordulhat, és ezért javasoljuk azt, hogy csak mértékkel a légkondi használatát.
2: Gyakorlatoztak az önkéntesek. Az elmúlt napokban 16 mentőszervezet alapvető vízkárelhárítási tevékenységére újította meg nemzetközi minősítését. Tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. Mások mellett a Szakói, a Vasmegyeri, a Nagykállói és az Újfehértói mentőszervezetek is gyakorlatoztak. Az elméleti felkészítést követően gyakorlati feladatokat is kaptak a mentőszervezet tagjai. A minősítő bizottságok valamennyi gyakorlatot megfelelőre értékeltek. Hétvégén is folytatódik a zene sóstón. Ismét zenével telik meg Nyíregyháza üdülőövezete. A szabadtéri programsorozat idén már a 10. évadát ünnepli. Szerdánként és szombatonként várja ingyenes, változatos zenei program a nyíregyháziakat és a városunkba érkezőket a sóstói piac területén. Most szombaton a Menta Project áll színpadra, olvasható a város turisztikai oldalán. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9
2: Beszterem. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtó kezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sem jön lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk, hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik fel a levegő. A perzselő napsütést alig zavarják majd felhők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a

0: Vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez

annak a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Best FM. Best FM.
1: The guys talk about, you know, the finer things.

0: kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóval, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM ott van veled.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.